0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vajdahunyad várát körülvevő tó melvédjén a várral szemben állva balra a figyelmes szemlélő egy csöppiszoárt talál. Kolotko Mihály ezzel a miniszobrával Marcel Duchamp a francia festő képzőművész installációját idézi meg. 1917-ben egy New Yorki kiállításon Duchamp próbára akarta tenni a zsűrit és a közönséget. Megvett egy porcelánpiszoárt, Robert Matt néven írta alá, a forrás címet adta neki, és beküldte a kiállításra. A mű sokkolta a közönséget, és kitiltották a versenyről. A francia művész üzenetének lényege, hogy ha megváltoztatjuk egy tárgy környezetét, akkor a vele kapcsolatos gondolatok is megváltoznak. Kolotko apró alkotása diszkréten utal köztereink, közparkjaink, így a Városliget illemhelyeinek bántó hiányára is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert egy közpark Budapest 5. kerületében. Ez a belváros legrégibb eredeti funkciójában megmaradt kertje. Többszöri tulajdonosváltás után 1768-ban került a Károlyi család birtokába a palota és a hozzátartozó kert, és egészen 1929-ig a családé is maradt. A 18. század végén barokk kertet alakítottak ki, amelynek egyes részein az akkoriban újdonságnak számító angol kert stílust alkalmazták. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után élte a kert a fénykorát. Ekkoriban egzotikus növényeket is neveltek a virágházban, a kertben pedig lugasok és egy teniszpálya is a grófi család és vendégei rendelkezésére állt. A magánkertet ebben az időben magas kőfal övezte.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. Amint egy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkérdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1800-as évek második felében a Dunán megjelentek a különleges luxus személyszállító gőzhajók, az úgynevezett termes gőzösök, amelyek a gazdagabbak hosszú távú utazásait szolgálták. A nevük arra utal, hogy nagyobb utasterek, termek voltak bennük kialakítva. A többi korabeli széntüzelésű hajóhoz képest tisztaságukkal és tágasságukkal, a közönség kényelmét szolgáló fényes társalgóikkal, éttermeikkel, sétafedélzeteikkel és sebességükkel tűntek ki. Az úri közönség az induláskor a gyönyörűen berendezett társalgókban múlatta az időt. Amíg ugyanis a hajó el nem hagyta Budapestet, nem volt tanácsos a fedélzeten tartózkodni. A hidakhoz érve ugyanis a kéményeket le kellett dönteni.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkérdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppek építésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Cselényi Mátét, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: 40 évem, 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Múzeuma, amely szeptember 17-e és 19-e között különleges jubileumi programsorozattal ünnepli az évfordulóját. 40 év szerintem egy elég jó hosszú idő egy kulturális intézmény életében, és a Liszt Múzeum 1986-os megnyitása óta azt gondolom, hogy rengeteg mindenki megfordult, és generációk sora nőtt itt fel. Igazgatóként hogyan látod, mi az, ami ebből a 40 évből változatlanul fontos, és mi az, amit ma már egészen másképp kell csinálni, mint akár 20-30 évvel ezelőtt?
2: Valóban, 40 év az nagyon hosszú idő, szerintem ami állandó az Liszt Ferenc. Liszt Ferencnek ez volt az utolsó lakása, tehát ez egy különleges, egyedi helyszín, aminek az örökségét ápolni kell, ez 40 éve töretlen, azóta Eckhardt Mária alapítása óta ezt az örökséget ápolja mindenkori igazgató munkatársak, ezért dolgozunk, hogy minél több külföldi, hazai látogató megismerje Liszt életművét, kulturális programokat szervezzünk, kiállításokat, illetve nagyon fontos, hogy 40 éve töretlenül lehet matiné évad. Ez Liszti örökség, Liszt, amikor itt élt, akkor ő minden vasárnap matiné koncerteket tartott, és ezt az örökséget elevenítette fel Eckhardt Mária 1986-ban, amikor szombaton délelőttönként matiné koncerteket szervezett, és ez azóta is töretlenül van.
1: Szerintem nagyon érdekes egy olyan helyiségbe bemenni, és egy olyan térbe, ahol egy zseninek a személyes dolgai benne vannak, és találkozhatunk ezzel. Változott-e Lisztnek a megítélése, a képe az elmúlt 40 évben?
2: Életkoromnál fogva régebbi dolgokról nem tudok hitelesen beszámolni, de az biztos, hogy a Liszt kutatásban nagyon sok újdonság derült ki az utóbbi években, és rengeteg a forrás különféle helyeken, tehát Liszt sosem válik unalmassá, mindig lesznek új források, úgyhogy ilyen szempontból mindig találni újat és érdekeset, illetve Liszt Ferenc megítélése kapcsán rengeteg legenda kering a köztudatba, interneten, mindenféle felületen olvasni számos legendát, amit hozzá kötnek. Ezeket nyilván helyén kell kezelni, és igyekszünk hiteles képet adni Lisztről. Itt kiemelhetünk bármiféle dolgot, akár Beethovennel való kapcsolat, a híres homlokcsók történet, vagy Liszt és a nők témában rendszeresen vannak kérdések, de ezeket idővel rendbe lehet tenni, és az innen távozó látogatók is egy hitelesebb, pontosabb képet kapnak Lisztről.
1: Ha ma kellene egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy miért aktuális Liszt a 21. században, akkor mit mondanál?
2: Egy mondatban nagyon nehéz ezt át kéne gondolni, talán hosszabban, de az biztos, hogy az életműve az rendkívül változatos. Tehát egy virtuóz művész, akinek a vallás nagyon fontos, az oktatás nagyon fontos, a magyar kultúráért való folyamatos tevés, a szinte egy kulturális nagykövet is szerepet töltött be. Ezek az aspektusok mind nagyon fontosak Liszt életében, ezért mindig találni olyat, ami éppen aktuális, de Lisztnek mondjuk az önzetlensége, a másokért való élés, a mások megsegítése, ez is egy központi dolog Lisztnél, ami úgy gondolom és bízom benne, hogy sosem lesz érdektelen dolog.
1: A múzeum mennyit változott

0: Az elmúlt 40 évben voltak-e ilyen mérföldkövek, amelyeket fontos megemlíteni?
1: Három igazgatója volt a 40 év alatt a múzeumnak, Eckart Mária alapította, ő vezette sokáig, utána Domokos Zsuzsanna vette át, illetve én 2004 decemberétől, úgyhogy ezek bizonyára vagy a mérföldköveknek tekinthető, illetve a múzeumnak a berendezése az nyilván bizonyos érthető okokból állandó, hiszen Liszt eredeti dolgait őrizzük lehetőleg úgy, ahogy annak idején kinézett a múzeum, tehát ilyen szempontból nagy változásokra nem tudunk gondolni, viszont a gyűjtemény gyarapodott, a gyűjtemény feldolgozása gyarapodott, a nemzetközi beágyazottsága is jelentősen változott, különféle konferenciák, kiadványok, publikációk, vagy ami rendkívül fontos, Domokos Zsuzsanna jelentős érdeme, hogy a Liszt házakkal való együttműködés szorosabbra vonódott, és a különféle külföldi Liszt házakkal egy élő kapcsolat lehet.
0: A Liszt Múzeumnak ugye most lesz a 40. születésnapja, és jubileumi programsorozattal ünnepeltek szeptember 17-e és 19-e között. Itt ugye lesznek ingyenes kiskoncertek, rendhagyó tárlatvezetések, de Klukon Edit és Ránki Dezső is fellép, és ők ugye azért is különleges, hiszen ők már a legelejétől felléptek, amióta megnyitott a múzeum, úgyhogy most akkor beszélgessünk egy picikét a programokról, de egyébként a lisztmuzeum.hu oldalon megtalálnak mindent.
1: Igen, a Liszt Múzeum honlapján valóban minden megtalálható, és igen, 17-től 19-ig szeretünk volna egy sokszínű programsorozattal készülni. Így 17-én lesz egy a honlapon is úgy található, hogy szakmai nap, ez kiskoncerttel egybekötött múzeumlátogatást jelent, és azért szakmai nap, mert ez egy részben zárt körű része is lesz a programnak, amikor a különféle közgyűjteményből kollégákat hívunk meg, hogy egy ingyenes tárlatvezetés keretében együtt lehessenek szakemberek, kollégák, de a látogatók számára ekkor is kiskoncertekkel és múzeumlátogatással készülünk. Ez folytatódik pénteken, amikor szintén lesznek tárlatvezetések, kiskoncertek, magyar és idegen nyelven is, illetve péntek este már lesz az első koncert, Klukon Edit és Ránki Dezső fognak fellépni, három Liszt művet fognak játszani, és valóban ők 1986-os megnyitása óta a múzeumnak rendszeres fellépője a matiné évadokban. Ha jól emlékszem, szinte minden évben felléptek legalább egyszer itt a Liszt Múzeumban, a Régi Zene Akadémián. És szombaton pedig ugye akkor bíztunk abban, hogy többen különféle programra el tudnak jönni. Így 11 órakor egy pódiumbeszélgetéssel fog indulni a nap. Eckart Mária alapító igazgató fog beszélni Mácsai János zenetörténésszel. Ez egy nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik. Eckart Mária a kezdetekről, az 1986-os évről, az előzményekről, hogy merült fel a Liszt Múzeum megalapítása, megnyitása, milyen előkészületek voltak. Erről fog beszélni, úgyhogy ez egy érdekes, és ez egy ingyenes program lesz, és nagyon érdekesnek ígérkezik. Délután pedig 2 órától őket fogadják a múzeumpedagógus kollégák, a Zongora titkai és zenei körutazás Liszt Ferenccel című programmal, ezt is nagyon élvezni szokták a családok, a gyerekek, és emellett délután elindul egy programsorozat, hiszen Ellen Walker a híres Magyarországon is ismert, hiszen ő írta a 3 kötetes Liszt életrajzot, amit nagyon sokan olvastak. Ennek az újra kiadása zajlik éppen, és az Edíció Muzika Budapest zenemű kiadó jóvoltából újra elérhető lesz. Ennek lesz egy könyvbemutatója, illetve ezt megelőzi Joe Sabiának, egy amerikai filmrendezőnek egy Ellen Walkerről készített dokumentumfilmje, ami itt bemutatásra kerül, ez jövő évben lesz majd látható a nagy közönségnek, de itt ebből az alkalomból ez a film is látható lesz. Lesznek kerekasztal beszélgetések Ellen Walkerrel, illetve az érintettekkel, úgyhogy ezzel készülünk szombat délután, és szombat este bíztunk benne, hogy nagy érdeklődés övezi a programokat, így szombat este 6 órától Klukon Edit és Ránki Dezső ismét fellép nálunk ugyanazzal a műsorral, illetve még Ellen Walker dedikálni is fog Liszt Múzeum szalonjában a itt megvásárolható könyvek.
0: Nézzenek meg minden pontos kezdést, illetve időpontot, tehát a lisztmuseum.hu oldalon. 40 éves a múzeum, és szerintem most így ne csak visszanézzünk, hanem előre is. Mit képzelsz el a következő 40 évre? Milyen olyan tervek vannak, amelyek amelyet mondjuk már esetleg meg lehet osztani, vagy amit te szeretnél, hogy megvalósuljon?
1: 40 évre előre talán az olyan ilyen terveim bevallom nincsenek, de a következő évekre igen, vannak rövid, közép, hosszú távú terveink. Nyilván szeretnénk minél több látogatót fogadni, minél több teltházas koncertet rendezni, ez mindenképpen céljaink között szerepel, és szeretnénk, hogy itt a Régi Zeneakadémián a Liszt Múzeum az egy ismert hely legyen, hogy valóban ezt a liszti örökséget minél szélesebb körben megismertessük a látogatókkal, a szakmával, zenészekkel, zene iránt érdeklődőkkel.
0: Tehát a Liszt Múzeum 1986-ban, vagyis éppen 40 éve nyílt meg, és a jubileumot, tehát szeptember 17-e és 19-e között pedig egy különleges rendezvénysorozattal ünnepli az intézmény, erről beszélgettünk. Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, rengeteg jó ötletet kívánok még, és azt is, hogy megvalósuljon mindegyik, és azt, hogy nagyon sokan nyissanak a klasszikus zene felé, illetve Liszt Ferenc felé is, mert én azt gondolom, hogy mindig van, amit utána magunkkal vihetünk, vagy tanulhatunk az elődöktől, úgyhogy ez maradjon is így meg. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Az elmúlt percekben Cselényi Mátét hallhatták, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatóját.

most pedig érkezem még néhány programajánlat. Vasárnap különleges szerzői este zárul az Ars Sacra Fesztivál egyik kőbányai programszála a Szent László templomban. A Földtől az Égig című koncerten Fülep Márk fuvola művész és Györfi Gergely hegedű művész lép a közönség elé. Az est világi és szakrális zenéket kapcsol össze, miközben a két hangszer hol önállóan, hol duóban szólal meg. A műsorban hangszeres monológok és közös darabok váltják egymást. A szerzői est a szemlélődő ember lelki világát és nyitottságát kívánja megfogalmazni közérthető zenei nyelven. A Földtől az Égig vasárnap este 7 órakor kezdődik a kőbányai Szent László templomban. És vasárnap ismét műsorra tűzi a Budapesti Operettszínház a Mindig itt leszünk Mohács 500 című új magyar musicalt. Szomor György darabja a Mohácsi csata 500. évfordulójára született, és második Lajos Habsburg Mária, valamint kortársaik során keresztül idézi fel a korszakot. A történet középpontjában nem pusztán a történelmi vereség áll, hanem a szerelem, a helytállás és a remény is. A darab zenéjét és dalszövegeit is Szomor György jegyzi, a rendezőjét Homonnai Zsolt. Az előadásban a Budapesti Operettszínház zenekara, musical együttese, balettkara és énekkara is közreműködik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo szeptember 18-a és 27-e között, immár hatodik alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, amely Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja. A stúdióban Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Szervusz Szabina, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz Adina, köszönöm, hogy újra itt lehetek.
1: Hogyan épül fel az idei E-Színház Fesztivál?
2: Az idei E-Színház Fesztiválon is, úgy, mint ahogy már az előző években, ugyanis ez már a hatodik E-Színház Fesztivál, 10 napon át nézhetnek meg a nézők különböző előadásokat. Idén 18 válogatott produkciót érhetnek el a nézők, ezek közül választhatnak az E-Színház Fesztivál ideje alatt.
1: Nem kell kimozdulni a szobából.
2: Így van, ez az egyik legjobb benne szerintem, hogy úgy tudunk elérni színházi előadásokat, hogy nem kell ehhez beutaznunk az országot, ugyanis Budapesten kívül még 6 városból, Soprontól, Szegedig, Szombathelyről, Celdömölkről, Székesfehérvárról és Miskolcról vannak idén előadásaink. 10 nap alatt, 10 estén keresztül válogathatunk olyan vidéki színházak előadásai közül is, ahová esetleg egyébként nem jutnánk el.
1: Melyek azok az előadások, amelyek alkalmasak arra, hogy online formában is láthatóak legyenek? Hát biztosan vannak technikai feltételek.
2: Igen, 2 feltételünk volt, amikor meghirdettük az idei E-Színház Fesztiválra való jelentkezést. Az egyik feltétel az volt, hogy 2024 januárt követően bemutatott előadások és 2024 januárt követően felvett előadások nevezhetnek az E-Színház Fesztiválra, illetve olyan előadásokat kerestünk, amelyek a képernyőn is önálló és erős színházi élményt tudnak adni, tehát nem egy színházi dokumentáció, hanem egy filmre adaptált előadás, amely ezáltal egy újfajta látásmódot, egy más képi világot is meg tud mutatni abból az előadásból a nézőknek.
1: Mely városokból láthatóak előadások Budapesten kívül?
2: 6 különböző város színházaitól érkeztek nevezések, Sopronból, Szombathelyről, Celdömölkről, Székesfehérvárról, Budapestről, Szegedről és Miskolcról, most hozzámondtam a Budapestet is, tehát így összesen 7 város színházaiból válogathatnak majd a nézőink ebben a 10 napban.
1: Ugye az nagyon fontos, hogy ezek az előadások a képernyőn is rendkívül erős színházi élményt nyújtsanak.
2: Így van, tehát ez egy nagyon fontos célkitűzése az E-Színháznak és az E-Színház Fesztiválnak is, hogy ne egy színházi dokumentációt nézzen meg a néző, amikor egy előadást választ, hanem egy újfajta képi világot lásson, közel mehessen ahhoz az előadáshoz, egy filmre adaptált verzióját lássa a színházi előadásnak, és ez a nevezésnél is egy szempont volt, hogy azokat az előadásokat kerestük, amelyeket filmre adaptáltak, és azokat a fajta látásmódokat tudják megmutatni, amelyek egy filmre jellemzők, miközben ez egy színházi produkció, tehát ez valahol a színház és a film határán van.
1: Egyébként technikailag mennyire nehézkes mondjuk egy ilyen előadást láthatóvá tenni az online térben? Tehát mennyire követel mondjuk az alkotóktól ez egy másféle látásmódot? Hiszen itt ugye erről van szó.
2: Mindenképp megköveteli azt a másfajta látásmódot, amire te most kérdezel. Általában ugye van a színházi produkciónak egy rendezője, és van a felvételnek is egy rendezője, akik egyeztetnek egymással, és a két rendezői aspektusból születik meg egy filmre adaptált látvány.
1: Hogyan történik maga a láthatóság? Tehát folyamatosan elérhetőek lesznek az előadások a 10 nap alatt?
2: Igen, ezek az előadások 10 nap alatt folyamatosan elérhetők. Képzeljük el azt, mintha lenne 10 esténk, amikor 10 különböző színházba mehetünk el, és ehhez nem kell beutazni az országot.
1: Hamarosan erre lehetőségünk lesz, hiszen szeptember 18-án kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. Mi pedig folytatjuk a beszélgetést a részletekkel, Sárközi Szabinával, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy hamarosan kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. Ugye már a nevében is benne van, hogy mindennek már van hagyománya bőven, hát legalábbis 5 alkalom, úgyhogy nagyszerű tapasztalatokkal rendelkeztek. Azt áruld el, Szabina, hogy ez hogyan zajlik aktuálisan a színházakban, tehát az ottani technikai háttérstáb, vagy alkotói csapat maga készíti a felvételeket?
1: Igen, az a legjellemzőbb, hogy a színházi alkotói csapat gondolkodik abban is, hogy egy előadást filmre is felvegyenek, de ahogy az előbb is mondtam, nem kifejezetten dokumentációs jelleggel, hanem azzal a céllal, hogy ez egy filmre adaptált előadás legyen, tehát hogy tovább gondolva ez már egy olyan képi világgal jelenjen meg, ami már a film és a színház határán van. Nagyon sok színház elkészíti magának a saját alkotó csapatával ezeket a felvételeket, de a mi alapítványunk, az alapítvány a Magyar Színházakért, aki az E-Színház fenntartója, is végez ilyen feladatokat, tehát vannak bizonyos felvételek, amelyeket a mi alapítványunk a saját stábunkkal készít el.
0: Én még erre emlékeztem, Szabina, hogy ez még valahogy így indult, ugye? Hogy mindezt ti végeztétek? Tehát ez talán az idők folyamán alakult, így, hogy a színházak ezt saját kézbe vették.
1: Igen, ezt mi már nagyon régóta végezzük, ezt a tevékenységünket, ezért alakult az alapítvány, hogy adózzon a kulturális emlékezetnek, és elkészítse ezeket a színházi felvételeket egy nagyon profi filmes stábbal. De aztán az évek során úgy alakult, hogy most már a színházak is felkészültek arra, hogy ilyen minőségű felvételeket készítsenek. Úgyhogy az E-Színház Fesztivál programjában is az előadások zöme, az egyébként a színházak által készített felvétel, amelyeket mi ebben a 10 estében közzéteszünk.
0: De könnyen lehet, hogy ez már az E-Színház Fesztivál múltjának köszönhető, hogy a színházak erre már készülnek, és ez már ott van a fejükben.
1: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy ez hál' Istennek ennek az elmúlt 6 évnek, amióta az E-Színház működik, annak a pozitív hozadéka, hogy a színházak már készülnek előre arra, hogy jelentkezzenek az E-Színház Fesztiválra, és ezért készítenek felvételeket, meg hát azért is, hogy a saját adatbázisukban is rendelkezzenek ilyen minőségű felvételekkel a sikeres előadásaikról.
0: Mesélj egy kicsit a programokról, mi mindent lehet látni idén.
1: Idén a programban lesznek vígjátékok, klasszikus és kortárs drámák, irodalmi adaptációk, zenés produkciók, és találkozhatnak a nézők olyan ismert történetekkel és alakokkal is, mint Caligula, Néró vagy Ványa bácsi, illetve hát Csehovtól Vörös Sándoron át Kosztolányig, egészen a kortárs szerzőkig, Hály Jánosig és Pintér Béláig, bezáróan számos kortárs alkotással is találkozhatnak majd a programban.
0: Zömében idén mivel jelentkeztek a színházak? Tehát észrevesztek-e esetleg különböző trendeket, vagy markáns gondolkodásmódot, amely évről évre megjelenik? Tehát volt-e idén egy ilyen hullám?
1: Nem gondolom, hogy lenne ebben trendszerűség, vagy hogy felfedezhető lehetne, hogy milyen stílusú előadásokkal jelentkeznek trendszerűen, hanem az adott előadás művészeti értéke dönti el azt, hogy az adott színházi alkotócsapat úgy dönte, hogy felveszi, és aztán nevezi-e az E-Színház Fesztiválra.
0: Gondolom, hogy most nagyon sok néző érdeklődését felkeltettük, de vajon hogyan lehet hozzáférni az E-Színház Fesztivál előadásainak a megnézéséhez?
1: A honlapunkon www.eszínház.hu minden előadás megtalálható, ami nevezett az E-Színház Fesztiválra. Ebben az időszakban csak ezeket az előadásokat tesszük közzé a honlapon, tehát ha valaki felmegy a nyitó oldalunkra, ott megtalálja, hogy milyen módon tudja megnézni, akár úgy, hogy az összeset, akár úgy, hogy csak egyet-egyet választ belőle, ezt a nézőkre bízzuk, amikor felmennek és megnézik a repertoárt.
0: És akkor már is nem kell elutazni, hanem otthon a saját szobánkból megnézhetjük mindezt. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Sárközi Szabina a vendégem, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak megkérdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, hamarosan kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. A stúdióban Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Szabina, mit gondolsz, hogy vajon ha egy színházi előadást, amely ugye alapvetően egy térben van a közönséggel, online nézünk meg otthon a saját fotelünkből, az mit ad hozzá, vagy mit vesz el abból az élményből, amit megszoktunk?
1: Gyakran halljuk, hogy a színház élőben az igazi, és egyébként mi is így gondoljuk, mert valóban az élő színházi élményhez kell az az atmoszféra, amit csak a színház tere tud megteremteni, csak az, amit a nézői reakciók, és az az interakció, ami ott létrejön. Mi nem is azt mondjuk, hogy az e-színház, vagy az online színház az az élő színházi élményt helyettesíti, hanem azt, hogy egy másfajta nézőpontot ad. És maga az e-színház fesztivál is ezzel a céllal jött létre, hogy meg tudjunk mutatni olyan előadásokat, amelyek a képernyőn is önálló és magas szintű élményt tudnak nyújtani, és ráadásul mi nem is kérjük azt, hogy bárki az élő színházi élményét cserélje le képernyőn nézhető színházra, hanem azt, hogy olyan produkciókkal is találkozhassanak, amelyeket máskülönben egyébként lehet, hogy nem néznének meg. A budapesti hallgatóknak is emiatt jó szívvel mondom azt, hogy érdemes néha túllépni a jól ismert budapesti színházakon, és megnézni azt, hogy az ország többi városában milyen színházi előadásokat lehet megnézni, és az E-Színház Fesztivál pont ezt hozza el 7 városnak olyan nagyszerű alkotásait, amelyekhez lehet, hogy nem férünk egyébként hozzá. Úgyhogy, ahogy az előbb is mondtam, nem azt kéri az E-Színház, vagy nem azt kérjük, hogy bárki cserélje le az élő színházi élményt képernyőre, hanem azt, hogy nézzenek meg olyan előadást, amit lehet, hogy egyébként nem néztek volna meg, vagy nem tudtak volna megnézni.
0: Igen, tehát engedjük be ezt a nézőpontot is. Közben azon gondolkoztam, Szabina, hogy tulajdonképpen milyen előnye lehet még az E-Színháznak, és az jutott eszembe, hogy az ember azért néha nem túl jó helyre vásárol jegyet, és akkor egy kicsit ott egy bizonyos szögből látja csak az előadást, nem annyira kényelmes, egy kicsit korlátozott, ugye, mindaz a kép, amit lát. Itt pedig különböző kameraállásokból látható az előadás, tehát egy jóval teljesebb képet kaphatunk.
1: Így van, meg van, hogy elénk ülnek, és akkor ugye...
0: Hát pláne, ne is mond.
1: Eleve
0: aki
1: nagyon
0: egy kicsit
1: nehéz.
0: Alacsonyabb, ugye?
1: És nem csak több kamera, hanem a kamera közel is megy, tehát, hogy közelről látunk reakciókat, közelről látunk akár a díszletnek olyan részleteit, vagy a színházi játék olyan részleteit, amelyet valóban mondjuk egy hátsó sorból, főleg, ha még elénk is ülnek, akkor mondjuk nem.
0: Jó, hát a színház illata, vagy a színház szaga, ugye, ahogy mondani szokták, az nem hozható vissza, de nem is akarsz erről senkit lebeszélni, hiszen ez egy egészen másfajta élmény. Amikor te először láttál online színházi előadást, akkor hogyan tudtad befogadni, vagy mi volt az, ami megérintett téged?
1: Pont ez a közeliség, hogy úgy éreztem, hogy közel hozza hozzám, illetve én olyan előadást láttam először, amelyet már nem lehet látni egyébként, tehát ha akarnám, se tudnám megnézni, mert már nem játssza az adott színház. Tehát volt benne egyrészt egy ilyen nosztalgikus érzés, hogy láthatom azt a színészt, láthatom azt a darabot, amit már nem láthatnék, és ezt a fajta kicsit filmes élményt, hogy közelebb tudtam lépni ahhoz az előadáshoz, olyan részleteket tudtam fel, és ezt a fajta kicsit filmes élményt, hogy közelebb tudtam lépni ahhoz az előadáshoz,

0: sokkal könnyebben befogadható volt, és ne felejtsük el, hogy azért vannak olyan nézők, akik bármi miatt korlátozva vannak abban, hogy elmehessenek színházba, mert hogy szeretünk kiindulni abból az aspektusból, hogy igen, elmehetünk, esténként ott lehetünk, de van, aki mondjuk tényleg nem tud eljutni színházba, és nem tudott lenni azon a nézőtéren, viszont ezzel el tudjuk hozzá is vinni a színház élményét.
1: Uh-huh. Szabina, azt is el tudom képzelni, hogy valaki megnéz élőben egy színház előadást, és aztán találkozik a ti platformotokon is ezzel. Hogy ez is egy sokkal egészebb, teljesebb képet ad, hiszen más nézőpontból történik mindez. Tehát hozzáad, még akkor is, ha az ember látta már azt az előadást.
0: Abszolút, biztos, hogy hozzáad. Nagyon sokféle rétege van szerintem ennek. Én például nagyon szeretek természetesen színházba, én is sokat is járok színházba, és nagyon sokszor van olyan, hogy megnézek egy színházi előadást, ami nagyon tetszett, de mondjuk a vidéken élő idősszüleimnek nem feltétlenül tudom megmutatni, és sok olyan előadás van, aminek már van felvétele is, és akkor mindig olyan jó érzés, mikor meg tudom nekik küldeni, hogy nézzék meg, és akkor ilyen nagy boldogan megnézik, és megvan nekik ez az élmény, de ugyanígy akár a külföldön élő magyarok számára is, akik egyébként sem ülnének ott azon a nézőtéren, de ilyen módon meg tudják nézni, megvan az a kapcsolat a magyar színházi kultúrával, ami egyébként lehet, hogy a hétköznapjaikból hiányzik.
1: Kinyitottatok egy új dimenziót, végül is erről van szó.
0: Igen.
1: Jövünk vissza Sárközi Szabinával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Sárközi Szabina, az Elszínház kommunikációs és marketing vezetője. Szeptember 18-án kezdődik, és 27-éig tart az idei Elszínház Fesztivál. Szabina, hogyan zajlik maga a szavazás, hiszen ugye itt alapvetően azért mégiscsak egy versenyről is szó van.
1: Így van, az Elszínház Fesztivál azért is fesztivál, mert hogy egy szakmai zsűri is értékeli az előadásokat, illetve a közönség is szavazhat. A közönség szavazás az úgy néz ki, hogy ha valaki megnéz egy előadást és tetszett neki, akkor utána le tudja adni rá a szavazatát, ami egyébként, hogyha a legtöbb szavazatot kap egy előadás, az elnyeri a fesztivál végén a közönségdíj kategóriát, megnyeri a közönségdíj kategóriát. Egyébként pedig az előadásokat egy szakmai zsűri értékeli. Ennek a tagjai Radnai Csilla színművész, Szentecki Zita rendező, Crespo Rodrigo színművész igazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az Elszínház vezetője. És egyébként még külön díjaink is vannak, amit az Artist Business, a Klasszik Rádió, a Papagéno és a Szófa Irodalmi Portál ajánlott fel.
0: A zsűrinek nehéz dolga lesz, ugye? Idén is.
1: Abszolút nehéz. Igen, mindenképp nehéz lesz, mert tényleg nagyon erős a mezőny.
0: És mi a tapasztalatod arról, hogy a közönség mennyire aktív a szavazásban?
1: Nagyon aktív, és nagyon lehet arra alapozni, hogy sok szavazat érkezik, és egyébként úgy lehet mindig érezni már a megtekintésekből, hogy vajon melyik előadás lesz majd a közönségdíjas. Nagyon sok szavazat szokott minden évben érkezni, úgyhogy ebben nem szokott nehéz dolgunk lenni, hogy a közönség szavazatot odaítéljük, mert a közönség mindig egy nagyon határozott véleményt szokott ebben mondani.
0: Milyen rangot jelent egy E-színház díj? Mi a tapasztalatotok, vagy milyen visszajelzést adnak a színházak?
1: Az a tapasztalatunk, hogy amelyik előadás elnyeri a fesztivál fődíját, ott megnő az érdeklődés az iránt, az előadás iránt. Amikor újra vetítjük a fesztivál programján kívül, akkor annak mindig van egy kiugró nézettsége, mert hogy van ennek a mi közönségünkben jelentősége, hogy melyik előadást választják meg a zsűri az adott év legjobb előadásának.
0: De közben az adott színház alkotók gárdája is gondolom nagyon boldog egy-egy ilyen díj kapcsán.
1: Természetesen mindig van egy hivatalos díjátadónk, egy gálával egybekötött díjátadónk, és ott mindig azt látjuk, hogy nagyon jól fogadják, nagyon boldogok, nagyon örülnek ennek az elismerésnek, és ott mindig van egy nagyon jó kis családias, szakmai közeg, akik méltatják ezeket az előadásokat, és ott mindig nagyon megható pillanatokat élünk át együtt, amikor ezeket a díjakat átadjuk.
0: Még van egy kis idő az Elszínház Fesztivál kezdetéig. Ilyenkor ti hogyan viszonyultok magához, az egész eseményhez? Tehát gondolom, hogy már folyamatosan ez van a fejetekben, minden idegszálatokkal erre összpontosítotok.
1: De... Így van. Nekünk ez mindig olyan júniustól decemberig tart ez az egész folyamat, habár maga az Elszínház Fesztivál mindössze 10 nap, mert hogy van az elején egy meghirdetési időszak, bejönnek a pályázatok, azzal van rengeteg adminisztráció, utána fel kell készülnünk erre a promóciós időszakra, amikor próbáljuk minél több emberhez eljuttatni ennek a hírét, aztán maga az Elszínház Fesztivál is lefutott, azért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi technikailag és minden szempontból problémamentesen történjen ez a 10 nap, zsűri értékel, zsűri nézi ezeket az előadásokat, és aztán utána a kihirdetés, az átadásnak a megszervezése, és utána annak a kommunikációja, úgyhogy nekünk ez egy jó fél éves munka, de mindig ezt a projektet szeretjük mindannyian a legjobban, és úgy érezzük mi, akik az Elszínházat csináljuk, hogy ezzel tényleg értéket teremtünk.
0: És ez a várakozási időszak talán ez a legszebb, nem? Amikor még nem indult el, de már itt van, és lehet számolni a perceket visszafelé.
1: Igen, főleg azért, mert idén tényleg elképesztően erős a mezőny. Rengeteg online premier lesz az Elszínház Fesztivál alatt, tehát olyan előadásokkal találkozhatnak a nézők, amelyeket még nem vetítettünk, és még nem jelentek meg az online térben. Úgyhogy én ilyenkor mindig azért vagyok nagyon izgatott, hogy vajon hogy fogadják a nézők ezt a repertoárt, amivel mi készülünk erre az Elszínház Fesztiválra, és tényleg fantasztikus előadások neveztek, úgyhogy ha nem is tudja mindenki mind a 18 előadást megnézni ebben a 10 napban, de én azért mindenféleképpen erre ösztönzöm a hallgatókat, hogy a lehető legtöbbet nézzék meg, és ne hagyják ki, mert hogy tényleg rendkívül erős mezőny lesz idén.
0: Azért a színház rajongókra jellemző a fanatikusság, úgyhogy szerintem sok olyan nézőtök lesz idén is, aki a teljes repertoárt megtekinti.
1: Nagyon bízom benne, én biztos, hogy mindent meg fogok nézni.
0: Nem leszel egyedül. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Sikeres E-Színház Fesztivált kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Megszűnik a Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő kötelező díj. Egy hétre ismét kinyit a terrorháza. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, hogy az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyerektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, hogy a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Fideszes véleményformálók tegnap jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény még kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása is. Délelőtt többfelé napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre többfelé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar, keleten több napsütés várható. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet napközben.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utcánál lezárták a buszsávot gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt minden kedves hallgatónknak, és köszöntöm elsősorban az okos hölgyeket, vagyis hogy a Zsófikat, a Zsófiákat és a hasonló és egyáltalán nem megosztó névvel rendelkezőket. Nagyon-nagyon boldog névnapot, és remélem, hogy okos hölgyekből vagy okosságból ma szerintem jól állunk. Majd kezdjük a reggeli expresszel, ha már program ajánlóra adtam a fejemet, látod-e Isten, nem az én kérdésem ez, hanem egy Gályarab oratórium címe, tudom, sok mindent meg kell magyarázni, ez Kővári Katalin rendezte, hát előadás, a zene Grillus Dánielé, a szöveg Szabó T. Annáé, a Gályarabok pedig azok a 350 évvel ezelőtt nem megnyuhászkodó protestáns lelkészek, akik a pozsonyi törvényszék előtt azt mondták, hogy nem hajlandók megtagadni sem a hitüket, sem elhúzódni szépen, mondjuk kertészkedni valahová, hanem vállalják, ami az elveikhez méltó, mélyen megrendítő szenvedés történetek ezek, és jövő kedden a Deák téri evangélikus templomban lesz látható és hallható a darab. Mindent lefordít majd, és megmagyaráz a reggeli expresszben Grillus Dániel. Aztán áttérünk a szemünkre is. 44. magyar sajtófotó kiállítás a Robert Capa kortárs fotográfiai központban. A 44-es szám kötelez, a sajtófotó mindig kötelező, és a november 8-áig látható tárlatról beszélgetünk majd Bánkuti András fotóriporterrel egyrészt, a MOSZ fotóriporterek szakosztálya elnökével másrészt, egyébként meg kurátorral, ez már sokad részt, aztán a Magyar Színházba térünk át, vagy a belvárosba térünk vissza, az évad első premierje majd szeptember 18-án a Wonderland című musical lesz. Nagy Viktor a rendező, hogyha valaki a Csodaország történetekre meg Alice-ra gondol, akkor jól gondolja, mert hogy ez a klasszikus Csodaország történetének modern zenés újra gondolása, de a mai high-tech New Yorkból indulva egy kimerítő éjszaka az alap, és innen jutunk majd el, legalábbis itt nálunk 8 óra után Sári Évi segítségével a Végkifejlettig, ő az Őrült kalapos, tehát a Magyar Színház Wonderland című musical, és még mindig ajánljuk önöknek, na de mennyire a 6. E-Színház Fesztivált, megpróbálok kapcsolatot létesíteni Szabó K. István Jászai Mari díjas rendezővel a Soproni Színház Ványa bácsi előadásáról, és persze és természetesen Nagy Zsófia köszöntés, nagy névnapos, nagy születésnapos köszöntés, és sok-sok program várja önöket. Nézzenek ki az ablakon, a napocska látható, a hideg elviselhető, úgyis szükségünk volt rá, meg önöknek a könnyedségre és nyugalomra, ez a klasszik nyitány szeptember 17-én, csütörtökön.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És tényleg útravalók leszünk, mert ugye egy olyan szerzőtől idézünk most, az úgymond visszarendeződésről, a szeptemberi visszarázódásról, ha megengedik nekem ezt a kifejezést, aki foglalkozik úttal, jövővel, vezetéssel, mert hogy amerikai íróról, előadóról, és persze, hát ott persze, lelkészről beszélünk, John C. Maxwell esetében. Itt van a vezetés 21 megdönthetetlen törvénye, a vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága, ez a 20-as becsípődött, de nem baj, holnapra vezető lehetsz is, rendkívül érdekes mindazoknak, akik eltévejednének a mindennapokban. Jöjjön az idézet, a hétköznapi napok nem az élet megszakításai, ők maguk az élet. Milyen jó erről mesélni, és ezt végig gondolni csütörtökön, mert hogy az van szeptember 17-én, még itt a Klasszik Nyitányban is, csak a mi szélvédőnkön az van kiírva, hogy könnyedség és nyugalom.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, jövő kedre invitálom önöket a város közepére. A Deák téri evangélikus templomban este 6-kor hallható és látható a Látod-e Isten című gályarab oratórium. A műfaj felett talán ismerős lehet, a gályarabsághoz azonban némi történelmi adalék szükségeltetik. 350 évvel ezelőtt protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi, esetleg tanítómesteri hivatással. Ha végképp egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és tényleg a gályarabságot. Mivel sokan választották ez utóbbit, ezért ildomos visszatekintenünk 3,5 évszázaddal ezelőttre, Szabó T. Anna József Attila díjas költő érzékeny verseivel és Grillus Dániel magával ragadó zenéjével. Az előadást Kővári Katalin rendezte, a Reggeli Express vendége pedig maga Grillus Dániel.
2: Nem kell előre fölkészülni, mert az előadásból minden kiderül. Ez talán furcsa, hogy azt mondja, hogy a oratóriumból kiderül, de úgy osztottam be Kővári Katalin rendező az körülbelül egy órás zenét és prózát, hogy közben mindig olyan 10-12 van egy kis szünet, amikor nem az előadásban szünet, hanem a darabban van egy kis szünet, amikor Fabinyi Tamás püspök úr följön előre lép, és elmondja az összefüggéseit annak, amit hallottunk. Hát végül is ez egy nagy szenvedés történet, ezt nem is biztos, hogy kibírná az ember egy órában, hogyha nem kap közben olyan információkat, amik akár a bibliai hátterét, akár a történelmi hátterét, akár a történelmi párhuzamokat mondana, hogy mire nézvést is hallgassák a hallgatók. Ugye a dolog ott indul, hogy az ellenreformáció idején ezeknek a protestáns prédikátoroknak három lehetőségük volt, vagy azt mondják, hogy kilépnek a vallásukból, vagy azt mondják, hogy felhagynak a szolgálatukkal, vagy elmennek a börtönbe. Kicsit leegyszerűsítve. És akik börtönbe mentek, azok előbb-utóbb gályarabok lettek, mert eladták őket, mint valami rabszolgákat, és szörnyű kínok között sokan meghaltak, és aztán néhányan megmaradtak, és ezek, akik megmaradtak, ezek pont 350 éve szabadultak föl, volt egy holland admirális, Miglinda Reuternek hívták, aki összegyűjtötte a különböző európai gyülekezetektől a pénzeket, és kivásárolta ezeket a magyar prédikátorokat a gályarabságból. Az ennek állít emléket ez az egész mű, de az elejétől kezdve, tehát amikor még büszkén vállalják magukat, aztán ahogy szenvednek, ahogy kivazzák őket, ahogy megérkeznek a gályára, ahogy se végül is kiszabadulnak. És így aztán a zene is sok minden lehetőséget ad arra, hogy énekeljünk ilyen kemény, hitvalló éneket, aztán imádságosat. Aztán van, amikor a kínzók éneke, amikor ők úgy gúnyolódnak, van olyan rész is. Aztán van olyan, amikor a végén már örömteli dolog is, és hát van nagyon sok ilyen szenvedő. Három színésze van a darabnak. Egyik az elbeszélő, ő Széles Tamás. Aztán van a vádló, ő Mészáros András, és Száraz Dénes pedig a prédikátor. A zenekar pedig gyakorlatilag egy kicsit olyan kaláka felállás, csak nem pont azok a... Én benne vagyok, és Besze Gábor is benne van, de Ávéd János, a remek szakszofonos, egy egész más hangvételt ad neki, és Bajor Gábor, aki gitározik és énekel. Tehát van még két jány is, Fabinyi Luizi és Kis Dorka, akik az egyik egy jány, a másik egy asszony alakít a darabban, de egyébként nem úgy kell ezt elképzelni, hogy valamilyen színműszerűen leülnek rá, hanem ez egy tényleg ilyen oratórikus jelleggel, aki beszél a sorlá, mondjuk ennyi, de nem ilyen nagy színjárt, olvassák a történetet, és mi is olvassuk. Tehát egy olyan alkotás, ami nagyon intenzíven megérinti az embereket, a végén főleg ezzel a felszabadulással és az előtte való szenvedés történettel.
1: csak sajnos ott van a szenvedés, el lehet kerülni, ezért magyarok vagyunk a fájdalmat, a panaszkodást, a szomorúságot?
2: Há, nem tudom, én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogyha ma lenne valami hasonló, reméljük, hogy nem lesz, de hogy mit választana az ember? Szóval, hogy például milyen keménység kell ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy nem adok föl semmit, és elmegyek a börtönbe, ott marad a családom, tudom, még lehet, hogy még várandós feleségem is ott marad egyedül a gyülekezet, pedig tulajdonképpen azt is megcsinálhatta volna, hogy azt mondja, hát lemondok. És akkor lemond a szolgálatéről, hazamegy, ott van a családja, és onnantól kezdve, nem tudom, mezőgazdasági munkával él, vagy asztalos, vagy valami hasonló. Na jó, hát ezt most csak azért mondtam, mert ilyen...
1: Értem.
2: Kaptam, de valóban nem tudom, hogy ez 350 évvel ezelőtti lelkületet, azt most magunkba tudjuk-e táplálni.
1: Ez a tulajdonképpeni harmadik bemutató Sopron meg a protestáns sokadalom után, és hogy ne csak égbe kiáltott szavak és dallamok legyenek, itt van ez a bizonyos könyv, vagy könyves CD, vagy
2: igen.
1: Nem tudom, a látod-e Isten?
2: Igen, ez könyvben. Ugye a könyv az tartalmazza a Szabó Télma által megírott, kicsit archaikusan, fantasztikus stílusérzékkel megírott verses oratóriumot. Tartalmaz egy CD-t, ahol benne vannak azok a felvételek, ami tulajdonképpen azonos a színdarabbal, amit ugye Kővári Katalin rendezett a darabból, mert azért az túl hosszú lenne az egészet végigjátszani, és ő kérte meg Fabinyi Tamást is, hogy ezekkel a kis előadásocskákkal szakítsa meg a folyamatot. Hát azt Tamás leírta, és az benne lesz a könyvbe, a CD-n pedig az előadás van egybe, és még vannak korabeli tollrajzok, ami mostanáig sose jelent meg. Tehát 350 éves rajzok ezekről, a gályalabokról, és azt hiszem, hogy nagyon szép az egész kiadvány, amit én már úgy láttam részleteiben, még egyben nem tudtam a kezembe fogni, de remélem, hogy 22-én, kedden, amikor a Deák téri templomban 6 órakor az előadás elkezdjük, akkor már föl is tudjuk mutatni, és ott úgy is tudom, meg is lehet vásárolni majd ezt a vadonatúj kiadványt.
1: A város közepe egy evangélikus templom, itt ez máshogy szól?
2: Hát igen, nyilván a templomi koncertek, azok mindig olyanok, hogy már az egész architektúrája megelőlegezi azt a figyelmet, amit majd kivív magának a színház. Ugyanezt egy szabadtéri színpadon nem biztos, hogy ugyanígy lehet eljátszani, de biztos itt már megvan az a hangulat. Hát én nagyon sokat köszönhetek a Deák téri templomnak, én kiskorom óta oda tartoztam, ott konfirmáltam, ott voltam esküvőn a Dorkalányon keresztül, stb. Énekeltem a Lutheránia kórusban, és hát persze ott hámol visét, meg a passiókat, meg kantátákat énekeltünk. Úgyhogy nekem ez szinte kicsit otthon van ez a hely.
1: Tényleg a város közepe, tényleg gályarab oratórium. Jövő kedden a Deák téri evangélikus templomban hallható, és könyvformában is elérhető, tehát Szabó T. Anna és Grillusz Dániel darabja. A címmel köszönöm meg a beszélgetést itt a Reggeli Expressben Grillusz Dánielnek, ami így szól, látod-e Isten?
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: A Reggeli Express Hűváros centrikus program ajánlója hozott színészt, hozott zenét, és hozott egy étket, vagy egy ruhát. Az biztos, hogy Hermelint. De kezdjük a színművésszel, Sinkovics Imrével, nagyon sokan emlékezhetünk rá. Nagyon jól, nagyon szívesen, sajnos már nincsen közöttünk, de minden nagy darabja, minden nagy filmje, és minden nagy hangja által eljátszott hang szerepe, esetleg rádiójátéka elérhető a digitalizációnak köszönhetően, illetve most az emléke végig beszélgethető és meghallgatható Szebényi Ágnes színház történéstől, néztől, aki délután 3-tól a Freedomban a Szabolcs utca 27-ben meséli el a nagy fantáziájú, kitűnő ember ábrázoló, a gyönyörű hangú, az életmű felénk áradó sugárzásában a mai napig köztünk élő Sinkovics Imrét, hát tovább nem tudom ragozni. Lényeg, Freedom délután 3, Sinkovics Imre színész portréja, Szebényi Ágnes színház történésztől, színház történésszel a Freedomban. Jöjjön akkor tehát a zene, különleges élményre invitáljuk a zenekedvelőket a Pesti Vigadóba, ahol Bóna Márton első lemezének bemutató koncertjén Mozart D-moll fantáziája, Beethoven cis-moll Holdfény és C-moll patetikus szonátája csendül fel. Az est kiemelt vendége Ceffer András Máté Péter díjas előadó művész, aki Hammond orgonán működik közre, egy általa a két hangszerre áldolgozott Bach C-moll preludium átdolgozásással. A koncerthez kapcsolódóan a lemez bakelit és CD formátumban is megjelenik, a helyszínen ezek elérhetők. Móna Márton zongora művész pedig, aki 2019-ben szerzett diplomát Bécsben, nagy szeretettel várja önöket, tehát a Pesti Vigadóban vasárnap délután 6 órakor. És akkor a ruhadarab, vagy az étel, de az biztos, hogy Hermelin. Budapest belvárosában áll egy ház, itt a falak emlékeznek, ez a Sütő utca 2, ez egy szecessziós épület, itt született több mint 100 éve Szomori Dezső Hermelinje, mert hogy erről van szó, és most először tér vissza ide élő színházként, a Kugler Art Salon változtatja időutazássá az előadást. A dráma ott kell életre, ahol nem csak megírták, hanem maga a történet is játszódik. Az író híres toronylakása ott fönt az 5. csak kívülről látható, de az épület előtt már este 7-kor rövid vezetett séta várja a nagy érdeműt. Utána pedig az előadás a Kugler Art Salonban Murányi Tündével, Tölgyesi Zoltán, a Fülöp Tímával és még sokak másokkal, a rendező Ivanics Tamás, az időpont pedig péntek este 7 óra, Hermelin Szomoritól. Ne szomorkodjanak, elnézést, hanem minden programunkat élvezzék, és mi ehhez jó szórakozást kívánunk.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt, kellemes délelőttet kívánok! A mai napon reggel 15 fokos hőmérsékletre ébredhettünk, az égbolt tiszta és derült, a légmozgás még mérsékelt. Bár a délelőtt folyamán még élvezhetjük a napsütést, érdemes előre tekinteni, mert délutántól markáns felhősödés kezdődik, és a szél mellett egy-egy futó zápor is elérheti a térséget. A kalendárium szerint ma van Lambert napja. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha Lambert reggele tiszta és napsütéses, az elkövetkező új évben száraz, szép tavaszra számíthatunk. A délutáni változások miatt a reggeli vékony pulóver mellé javaslom, hogy már most készítsenek be a táskákba egy könnyű esernyőt vagy esőkabátot. Legyen szép a napjuk!

Klasszik Rádió 92. egy szeptember 17-én egy csütörtökön 3:48 után szólok a néphez, de hogy is szolgálom ki a népet könnyedséggel, nyugodtsággal, némi vigalommal, legalábbis akik még nincsenek iskolában, rendkívül viccesnek találhatnak kettő darab szót, hát a történet az nem vicces, de én azt találtam itt az almanachban, vagy a kalendáriumban, vagy a naptárban, akkor használjuk így ezt a kifejezést, mégiscsak 2026 van, annyira nem vagyok modoros, hogy 936-ban unni érseket meggyilkolják, még nem nevetünk, a pogány svédek most jön Birka városában. Hát ezzel a névvel nyilván vicces, legalábbis nekünk, de lehet Bircának írni, vagy Bierkónak, egy egykori svédvárosról beszélünk. Fontos kereskedelmi központ volt a 9. században, amikor is hát megtörtént ez az esemény. Én pedig szolgalelkűen és némiképpen a város nevéhez méltóan szeretnék még ide szánni valamit, vagy ide rakni valamit. 879-ben úgy látszik nálam most ilyen becsípődés van a nagyon korai időszakból, a 9.-10. századból. Szóval megszületett harmadik Károly nyugati frank király,

lehet róla olvasni a történelem könyvekben, csak nézzünk mélyen a pad alá. Egyszerűen az van ideírva nekem, és egyáltalán nem véletlenül, hogy szóval, hogy együgyű Károlyról van szó. Aztán rögtön helyesbítek, mert ez az együgyű, az nem azt jelenti, hogy ő nagyon buta lett volna, hanem egyenes és őszinte jelentésben használták, tehát azért itt a magyar nyelvet is hívjuk segítségül, én meg segítséget keresek, mert egyébként a másik neve, amit ráragasztottak, az hebegő volt, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, de lehet, hogy az apukája volt hebegő. A történelem az nem mindig hálás, úgyhogy én inkább akkor most áttérnék arra a bizonyos bölcsességre, amit ígértem. Életemben nagyon sokat szóra köszöntek fel minden Zsófiát, lehetőleg okosan, görög eredetű női névjelentése bölcsesség, Szófia, Filoszófia, igen, tudjuk a vonalat, és tudjuk a fonalat is. Azért szőttem bele ezt a kis hibát, egyrészt mert szeretem, mert ilyenkor engem megsajnálnak, és nagyon szeretnek. Másrészt pedig az Ariadna, Ariadné, Arianna név, az görög mitológiai név, és szintén ma ünnepelhető. Minosz krétai király lányának a neve, volt itt bika, meg hasonlók, meg fonal tényleg, és nagyon bájosat, szentségeset jelenthet. De azért itt kerestem még olyan neveket, amiket méltó magányomban tudok megünnepelni. Ha már magány, akkor a Robinsonokat köszöntsük föl. A magyar nyelven szigorúan Z-vel kell írni, hogyha valaki ezt anyakönyvesztetné, de az elmúlt 13 évben senki nem adta, miért nem? Szóval ez a Robertel rokon, egyébként Robertek, Robertok, Robinok, nagyon boldog névnapot, a Robert pedig a germán Hrodebert, Rodebert nevekből alakult ki, és ez a férfi név dicsőséget, hírnevet jelent, kivéve, hogyha hölgyekről van szó, akkor szerintem megállja a helyét a gyönyörűség is. Roberta, Robertin, Robertina nevű hallgatóinktól pedig most kérek elnézést mindenféle ilyen ócska viccért, de hát az én galamb lelkem ezt hozta ki. Apropó galamba, Paloma, spanyol eredetű női név, jelentése galamb, és ma ünnepelhető. Úgyhogy ünnepeljük ezt egy jó filmnézéssel. Baz Luhrmann, Luhrmann, L-U-H-R-man születésne is napja is ma van. Rendkívül fiatal rendezőről van szó, aki ráadásul ausztrál, ráadásul a származása ilyen mindenféle ott Ausztráliában a szigetekhez kapcsolódik, de a lényeg, hogy rengeteget köszönhetünk neki, és rengeteg olyan filmet, ami a zenéhez kapcsolódik, és mi egyébként nagyon szeretjük. 1996, Romeo és Júlia, hát igen, Leonardo DiCaprioval, itt rendező is volt, meg producer is volt, meg forgatókönyvíró is volt, úgyhogy ebben a két percben azért összehozott és összesűrített mindent, aztán tényleg zene, Moulin Rouge, vagy Moulin Rouge 2001-ből, hihetetlenül és nagyon jól éneklő Nicole Kidmannel, na róla gyorsan készített egy dokumentumfilmet is 2007-ben, aztán a Nagy Gatsby, forgataggal, zenével, hihetetlen színekkel, és az Elvis, tessék megnézni az Elvis, nem mindenki, én sem, szereti Elvis, de amit ott Austin Butler alakít, meg Tom Hanks mutat meg csúnyaságból, és mi itt fényt és csillogást, meg Las Vegas-t gondolunk, hát ebből csak a Las Vegas, igaz? Igen, kereshető, nézhető az Elvis Presley élete, illetve most egy streaming csatornán igazi Elvis Presley koncertet varázsol elénk a születésnapos Baz Luhrmann, mi pedig könnyedén és nyugodtan folytatjuk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Még lehet jelentkezni az idei TESZED akcióban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Még soha nem volt ilyen mélyen, és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád, a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke, Tóth Marosi Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Jövők eddig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra, október 12-e és 18-a között. Ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmelékeket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik, a legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugacsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

Nagyon nagy szeretettel kívánok. Jó reggelt, szeptember 17-én csütörtökön minden kedves nyitányi hallgatónak. Nem is én kívántam jó reggelt, hanem igazándiból ifjabb Johann Strauss egy jó kis megmozdító polkával, és ez a polka hát visszahoz engem a földre, vagy visszaránt a földre. Én valahol fönt lebegtem, de a tánc az egy nagyon földi dolog, az egy nagyon emberi dolog, és a tánc nem idegen egyébként. A mai legfontosabb születésnaposunktól mekkora sóhajtottam Fodor Anna Máriát lehet fölköszönteni, és szabad fölköszönteni, úgyhogy keressék virággal, csokoládéval és sok-sok puszival, nem mondom meg, hogy mikor, de a fővárosban született, és 2004-ben bábszínész szakon végzett hölgyet. Volt új színház, volt Tánia színház, aztán most már főként az Átrium, akárki is játszik ott, tessék megnézni, tessék megkeresni. Én azt mondom, hogy jövő pénteken este 7-kor flashback bemutató, aztán még sokszor látható a darab, de itt lesz majd még a Cukorbaba is, hogyha nem az Átriumot keresik, hanem mondjuk a MOM kulturális központot, de a Kabukiban, az Idegen testben, a Réka és az Oltatlanokban, a Marshall 56-ben, szóval Pintér Béla bármelyik jobb és bal kezeként is látható, és élvezhető, de újra nézhető, mondjuk a Kossuth Kifli, persze, hogy az Üveg Tigris hihetetlen kiejtéssel, és a Valami Amerika 2, meg hát a munkaügyek, azért ne szégyeljük az Én hazám táját, a televíziós sorozatokat is nagyon szeretjük, de legfőképpen szeretjük Fodor Anna Máriát, és mivel átengedtem a terepet és a szerepet ifjabb Johann Straussnak, éppen ezért most rövid idő maradt, úgyhogy szeretném megkérni Mánkuti Andrást, hogy készüljön föl, nem sokára ugyanis a magyar sajtófotó kiállításról beszélgetünk. Nem ismerem kimondani, hogy ez már a 44. úgyhogy történelem hagyomány, és sok-sok kérdés részemről, 258 pályázó, 2355 pályamű, és azt mondja, hogy majdnem 6200 fotó, na ebből kellett válogatni, és aztán innen, és ezekből látható minden a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. Kedden délután megvolt a megnyitó, hogy milyen érzelmekkel, meg hogy mire kell készülnünk, na erről faggatom majd én, Mánkuti András fotóriportert, ha jól mondom, és akkor egy pici, egy-két perces szünet, na de kinek a szünete? Na, hogy Mozarté, ez a G-dur szimfónia harmadik tétele a Chicagói Szimfonikus Zenekartól, van magyar szál, tessék megnyugodni, Solti György vezényel. És nem sokára a vezérlő elvünk a 44. magyar sajtófotó kiállítás lesz. Itt a könnyedség és nyugalom, honában ennyi modorosság. Szóval a klasszik nyitányban szeptember 17-én, csütörtökön.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A tárlat pedig ezúttal fotókiállításra invitál minket, hogyha egyáltalán jó ez a megjelölés. Az biztos, hogy már megígértem mindenkinek, hogy Bánkuti Andrást köszönthetem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is.
1: És nem is tudom, hogy melyik tisztségét vegyem most elő. Talán a MUOSZ fotóriporterek szakosztályának elnöke a legfontosabb, vagy hogy a Magyar Sajtófotókiállítás kurátora jelen esetben. Én itt próbáltam polemizálni, hogy a 44 az valami iszonyatosan nagy szám. Ez tényleg egy iszonyatosan nagy szám? Ez már sorszám. Tehát a 44. Magyar Sajtófotókiállítás nyitódott meg kedden délután.
2: Igen, ez egy nagyon nagy szám, mert hát gondoljon végig, mi történik 44 éven keresztül egyfolytában. Tehát a sajtófotókiállítás, más ilyen fotókiállításról, amelyik minden évben megrendeződik. Van hozzá egy könyv, egy kiállítás, egy utazókiállítás, mert ehhez van egy utazókiállításunk, ami már májusban elkezdődött, Pécsett, onnan mentek, Siófokra, onnan ment Balatonföldvárra, onnan ment Keszthelyre, Győrbe, most Mosó-Magyaróváron van, úgyhogy, és utána megy Békéscsabára 22-től, és utána még tovább más városokba, tehát szinte mindenütt jelen vagyunk Magyarországon, és a Kapa központban van a legnagyobb kiállításunk, ez két napja nyílt meg. Mindent láthatnak, mindent, ami tavaly történt, és érdekes. Tehát a politikai dolgoktól kezdve a kultúráig, a sportig mindent megmutatunk. Társadalom ábrázolás is van, tehát hogy élnek az emberek. Nagy külön hangsúlyt fektettünk egy kiemelt falon a vízkérdésnek, ami tényleg ebbe az évbe is borzalmasan előjött, és már tavaly évbe és korábban is voltak olyan jelek, hogy ez nem jó irányba megyünk.
1: De jó irányba menjünk, visszatérek egy picikét a számokhoz, mert én már itt elborzasztottam a kedves hallgatókat, hogy 258 szerző, 2355 pályamű, több mint 6000 fotó. Hát ki az, akinek van lelke, ideje, szeme ezeket végignézni?
2: Hát egy szakmai zsűrinek, minden évben nagyon jó szakmai zsűrink van, 3 külföldi ügynökségvezetők, igazgatók, a AFP fotó főszerkesztője, és plusz 2 magyar, nagyszerű magyar fotográfus, Bácsi Róbert László és Szabó Bernadett a Reuters magyarországi fotóriportere.
1: Én természetesen faggatózni fogok. Előre elárulom, hogy én Révész Tamással szoktam beszélgetni, és akkor mindig ilyen nagy dilemmában vagyok, hogy mit kell mondani, hogy újságírókról van szó, fotóművészekről van szó, itt most fotóriporterekről van szó. Szűkítsük a dolgot, vagy bővítsük mindenkinek, akinek jó szeme van, az pályázhatott, és itt lehet.
2: Akinek jó szeme van, pályázhatott, azért a nagy része a fotográfusoknak fotóriporter, de például a nagydíjas Nemek Diana, ő például tanárnő, tanít egy iskolában.
1: A Nimrod című munkájával.
2: A Nimrod című, pontosan, nagyon fel van készülve szerencsére. Igen, ez egy nagyon-nagyon erős anyag, lelki anyag, tehát Nimrod egy kicsit túlmozgásos, egy picit szellemileg fogyatékos kisfiú, és az édesanyjával él együtt. És az, hogy a Diana bement, és együtt élt velük egy darabig, és tudott teljesen olyan emberi képeket csinálni, amit csak akkor lehet, hogyha az ember rengeteg időt tudott eltölteni, és a család befogadja. És már, ahogy nekünk a National Geographic-os kollégáink egy workshopon mondták, olyanoknak kell lennünk, mint a légy a falon. Tehát, hogy észrevétlennek. És ez Diánának nagyon jól sikerült, olyannyira jól sikerült, hogy amikor még nem hoztuk nyilvánosságra, hogy ki a nagy díjas, akkor csak az volt, hogy kik azok, akik díjra esélyesek a honlapunkon, és akkor a közönségszavazáson a közönség óriási többséggel a Diana anyagát választotta ki. Ami azért szokatlan, mert hát voltak sportképek, meg ilyen idézőjelben népszerűbb kategóriák.
1: Liblingek, igen.
2: Ennyire empatikus volt a közönség, úgyhogy igazából két díjat is nyert ez az anyag.
1: Gyorsan és rögtön elmondom, mert 21. században sajtókötőjelfoto.hu a weboldal, ahol nagyjából minden utolérhető és látható, de most mi egy kiállításról beszélgethetünk, ami egy végigrohanós kiállítás, vagy szabad megállni?
2: Szabad megállni, sőt meg kell állni. Rengeteg olyan plusz információ van a képaláírásokban, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a képeket megértsünk, hogy miért készültek, mi történik éppen. Tehát vannak olyan képek, ahol az ember ránéz, akkor tudja, hogy mi történt. Tehát a futballképeken ott már szinte mindenki megismeri a sztárokat, a politikus képeken is mindenki megismeri az idézőjelben a sztárokat, tehát a kulturális életből is szinte mindenki megismer Nobel-díjas írót, és nagyon híres nyújírókat, zenészeket, tehát van, ahol nem fontos elolvasni, de mindenkinek javaslom, hogy azért olvassa el, mert rengeteg plusz információ van a képaláírásokban sokszor.
1: Végig tekintve...
2: Van, ahol meg lehet bőven állni, főleg a képsorozatoknál.
1: Igen, na ezt akartam, igen. Ez nem egyedi...
2: A képsorozatoknál ott nagyon fontos, hogy elolvassák, és ha elolvasták, akkor rengeteg plusz információt tudnak kapni.
1: Mindig ez a vesző, paripám. Ezek cikkek? Ezek esszék? Ezek kis novellák?
2: Ezek kis novellák, fotóriportok, képösszeállítások, és tényleg fontos, mert a környezetvédelemmel kapcsolatos falunkon is annyi plusz információ van, hogy az nagyon fontos. És a győztes anyagoknál ott lehet látni egy QR kódot is, mert a képsorozatoknál, képriportoknál ott 10 képet lehet beadni. Viszont nem volt elég helyünk, és emiatt, amikor kimaradt 2, 3 vagy 4 kép egy sorozatból, ott egy QR kód, amire rámennek, rákattintanak, akkor ott találják magukat a honlapunkon, és ott látják mind a 10 képet. Képaláírással, angolul vagy magyarul még választani is lehet.
1: Ez felhívás keringőre? Tehát a látogató...
2: Felhívás két keringőre, az egyik, hogy jöjjenek el a Kapa Központba Budapesten a Nagymező utca 8-ba, mert ez a legteljesebb kiállításunk, ami a sajtófotóról megjelenik. A könyvben természetesen egy kicsit több kép van, de azt is a portán meg lehet vásárolni, tehát az is ott van. Könyvesboltban is van, de a portán ott mindig van.
1: Egy picit átsiklottunk ezen a számon, hogy 44. Én nem vagyok otthon se kabbalisztikában, se hasonló misztikában. Látni, ő nyilván tudja, hogy honnan indult, hol tartunk.
2: És ha nem 1982-ben indult a Műszaki Egyetem R klubjában, és Szalai Zoltán volt az, aki elkezdte, nagyon sokáig csinálta. Aztán csinált Kaiser Otto is 3 kiállítást, tehát többen rendezte, Kiskuntler Árpád, Markovics Ferenc, Szigeti Tamás kollégám, Túri Gergely kollégám szintén nagyon jól rendezték, most én rendezem egy pár éve. És egy nagyon nagy feladat, nagyon nagy felelősség az ember.
1: Na igen, mert tehát itt ennek az évnek a szeme az ön.
2: Igen. Hát igazából ők voltak ennek az évnek a szemei, én csak az ő anyagaikat válogattam, rostáltam, és hát próbáltam a legjobbat kihozni abból, amit lehet. De ezért mondtam az a honlapunkat, mert ott minden beadott anyagot meg lehet nézni, 2009-ig visszamenőleg, ami azért jó, mert ott beírnak egy nevet, akár egy sportolót, akár egy híres írót, és ha annak a neve szerepel a képaláírásban, akkor abban a pillanatban följön az összes kép aláírás. Tehát egy nagy történelmi utazást is lehet tenni 2009-ig visszafelé.
1: Nyilvánvaló, hogy Krasznahorkait, és nyilvánvaló, hogy Szoboszlait fogom beírni, de most csak így próbáltam kedves lenni a következő, hát nem is tudom, hogy milyen kérdés előtt. Digitális világ, mindenkinek van telefonja. Fú, hát ha én ott vagyok, akkor ezt én is meg tudom csinálni, csak ott kell lenni.
2: Hát ott lenni, ott kell mindenképpen, mert ezek itt AI képet vagy módosított képet nem fogadunk be. Uh-huh. Ott kell lenni, de egy jó képet meg kell tudni csinálni. Tehát az, hogy ott vagyok, az kevés. Tehát rengetegszer előfordul, hogy ott van 20 ember egy eseményen, és abból egy csinál igazán jó képet. De olyan is volt már, hogy egy sem. Pedig profik, jó. Van, amikor nem engedik elég közel őket az eseményhez, vagy direkt terelik olyan helyre, onnan nem lehet jó képet csinálni. De amikor szabadon mozognak, akkor nagyon jók ezek a magyar fotográfusok. Rengeteg nemzetközi díjat is nyernek, tehát a magyar szem az valamitől másabb, jobb. Sokan ezt még a Kapa, a Kertész, a Moholy Nagy és a többiek brassai miatt a magyar nyelvre vezetik vissza, hogy az agyuk az embereknek itt másképp működik, mert ez egy bonyolultabb nyelv, mint általában.
1: De jó.
2: Úgyhogy igazából nagyon jó fotográfusokat termelünk ki.
1: Rendben, praktikus kérdésem is lenne, mennyi ezt végig sétálni, végigállni, kiket lehet vinni, ez családi program-e?
2: Családi program is, igen, itt nincsenek olyan nagyon-nagyon túl kemény dolgok, tehát van egy ilyen kutyatenyésztő telep, amit leleteztek, de abból is a négy legkeményebb képet kihagytam kifejezetten azért, mert ha valaki családdal megy, akkor a gyerekek ne legyenek, rossz kedvűek. Tehát lehet látni minden, de nem sokkolóan. Tehát lehet ez egy családi, kifejezetten családi program, itt minden van.
1: Még minden,
2: állatok, jó. Természetfotók, kultúresemények, portrék, minden van. Szeredélykalitka is van.
1: Na, végre, van. Jól van, mert abban vannak hiányosságaim, de nagyon jó, és nagyon szeretem. Ideig voltam kedves, akkor most szokás szerint rákérdezek. Ebben az évben nagyon sok minden történt, áprilistól bármeddig. A jövő évre már föl tudnak készülni? Iszonyatos dömping lesz.
2: Dömping lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, mert ezen a kiállításon is látszott, hogy lesz változás. Tehát a nagy tömegesemények, amelyek tavaly voltak, azokból nagyon jó képek vannak kint. És valószínűleg a következő évi, én már nézegetem az anyagokat, de nyilván mindent még nem látok, de hát ez majd jövő év februárban, amikor beküldték és zsűrizünk, akkor úgy gondolom, hogy egy kicsit tovább fog tartani, mert szerintem rengeteg anyag fog bejönni, és még ebbe az évből hátra van sok, reméljük, érdekes, izgalmas, jó hónapunk, úgyhogy szerintem lesznek zseniális képek jövőre is.
1: Nyugtasson meg, éljen a Gutenberg Galaxis, szóval a könyvet szeretném, azt mindig nagyon-nagyon szeretem kiemelni, hihetetlen élmény lapozgatni, akár családdal. Igen. Is.
2: Így igaz, és utólag még 20 év múlva is érdekes elővenni, hogy mi történt.
1: Jó, és akkor
2: ez
1: most...
2: Ez történelemkönyv igazából. Tehát a fotográfusok, ha akarják, ha nem, a történelmet fényképezik.
1: Hát, nem vágytam nagy szavakra, de csak jönnek a nagy szavak a Bánkuti. Mit is várhatnék mást, illetve azt várom azért még itt a mi hallgatóinktól, akik között rengeteg szülő van. Ez egy szakma? Ez tanulható?
2: Ez egy szakma is, és tanulható is, és nagyon sok tehetséges ember. Van olyanok, akikre nem gondoltunk. Tehát van olyan hölgy, aki több, 3 André Kertész nagy díjat nyert, Kovács Bea, és
1: nekem kellett volna, igen.
2: Dolgozik.
1: Oh.
2: Tehát most idén nem pályázott, de hát 3-at nyert egymás után szinte. Szóval hihetetlen, tehetséges, Diana is igazából tanárnőként dolgozik, de elvégzett egy olyan fotográfiai tanfolyamot az újságíró MOSZ-ba, az újságíró szövetségbe, ami után kedvet kapott ahhoz, hogy ő fényképezzen. És baromi tehetséges. Tehát, és amikor a zsűri zsűriz, akkor nem tudja, hogy kiknek az anyagát csinálja. És zsűrizi, úgyhogy ilyen szempontból teljesen nyílt a dolog, tehát bárki nyerhet. Tehát ez egy nagyon jó verseny, és igazából először történt meg a sajtófotó történetében, hogy két nagy díjat két hölgy nyerte meg. Tehát Diana, Nemek Diana nyerte a MOSZ nagy díját, és Meleg Noémi Napsugár, az André Kertész nagy díjat nyerte.
1: Hölgyekben lehet bízni. Bennem nem, mert az utolsó kérdésem az egy ilyen bulvár kérdés. Fú, de gonosz leszek, bár tudom, hogy most egy ilyen bulvárlapban. Bulvárlapban éppen videón nyilatkozik valaki, akinek a, például a 2025-ös évhez is köze volt. Zárójel nagyon bezárva. Lehet-e kedvence, András, lehet-e kedvence önnek?
2: Hú, egy kedvencem nincs, több kedvencem van. Tehát az egyik kedvencem igazából az a kép, a Szaniszló Róbert csinálta, amikor kikaptunk az írektől itthon.
1: Jaj, utolsó másodperc. Igen.
2: Igen, és a síró szoboszlait simogatják a nézők, a szurkolók.
1: Jó.
2: Tehát az a legkiemelkedőbb lelkileg nekem.
1: Jó.
2: És van egy-két tüntetéskép, ami szintén nagyon tetszik.
1: Rendben, én természetesen a természet és tudomány sorozatot, vagy azelőtt fogok leragadni a gyerekekkel, de az az én dolgom, és akkor még egyszer a Nagymező utca.
2: Nagymező utca 8.
1: 8, Kapa hívjuk központ. Így, hogy Kapa központ, akkor ez a,
2: Kapa központ. Igen,
1: a Robert
2: igen,
1: Kapa
2: igen.
1: Kortárs fotográfiai központ, de ezt így végigmondani, és november 8-áig végigmondani. Terek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy már a jövőre vonatkozólag is ezt elmesélte és elmondta nekünk. Egyébként ez egy fehér holló, vagy minden nemzet azért ennyire büszke a saját sajtófotóira?
2: Minden nemzet büszke a saját sajtófotóira, de nem mindegyik csinálja meg ennyire jól. Ez most nem magamat dicsérem, hanem az elődeimet.
1: Meg hát a 44-es azért, a 44 ez egy komoly szám.
2: Ez egy nagy szám, ez egy komoly szám. Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor most fogom végigmondani, ha egyáltalán engedi, hogy akkor itt beszéljünk Balogh Rudolf díjról, meg Táncsics díjról, meg jó, több díjról nem akarok beszélni, de Bánkuti Andrással beszélgethettem, és nagyon szépen köszönöm, és ez nekem nagy megtiszteltetés, de az lesz a legnagyobb megtiszteltetés, hogyha a Kapa Központ Nagymező utca 8-as számban ellátogatnak majd nagy számban, és családostul, és természetesen a könyv végiglapozgatása után újra beszélgethetünk, és jövőre újra találkozunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen.
1: Viszont hallásra...
2: Viszont
1: minden jót, viszont hallásra. És tényleg várjuk önöket, és tényleg érdemes végignézni saját magunkon, mert ez a legmeglepőbb. Nem mind a 44 évet, de azért néhányat már így végig jártam családdal a sajtófotókiállítások közül. Hát nagy csöndek voltak. Voltak mutogatások, még egyszer az én családom az ilyen vagy sport, vagy természet és tudomány beállítottságú miattam, de a többi képnél is megálltunk néha, és ma is meg kell állni. És én nem mondom el, mert végül is egy kulturális adó vagyunk, hogy minek az évfordulója van, de a 2006-os évre gondoltak, ott azért volt mit elkattintani. Jó, de maradjunk Krasznahorkainál és Szoboszlainál. Végül is erről szólunk könnyedén és nyugodtan. Szeptember 17-én itt a Klasszik Nyitányban még egyszer 44. Magyar Sajtó Fotó Kiállítás, illetve hát előtte volt egy remek szavazás, és elmondom, mert nem felejtem el, a sajtó-foto.hu weboldal, de ha beírják a keresőbe, nekem is elsőre kijött. Élvezhetők a képek, gyönyörűek a képek, és Nimród életével ismerkedjenek meg. Az egyik nyertes sorozatot ajánlottam most figyelmükbe. Folytassuk tovább sok-sok zenével, hosszú zenével, Keller András a karmestere a Koncertó Budapestnek, amikor a második B-dur zongora verseny harmadik rondó tétele hangzik el most Beethoventől. Szeptember 17-én itt a Klasszik Nyitányban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben a Böszörményi úton az Ugacsa utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt, kellemes délelőttet kívánok! A mai napon reggel 15 fokos hőmérsékletre ébredhettünk, az égbolt tiszta és derült, a légmozgás még mérsékelt. Bár a délelőtt folyamán még élvezhetjük a napsütést, érdemes előre tekinteni, mert délutántól markáns felhősödés kezdődik, és a szél mellett egy-egy futó zápor is elérheti a térséget. A kalendárium szerint ma van Lambert napja. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha Lambert reggele tiszta és napsütéses, az elkövetkező új évben száraz, szép tavaszra számíthatunk. A délutáni változások miatt a reggeli vékony pulóver mellé javaslom, hogy már most készítsenek be a táskákba egy könnyű esernyőt vagy esőkabátot. Legyen szép a napjuk!

Következik Erkel Ferenc Bánkbán csárdás. Előadja az Óbudai Danubia zenekar. Karmester Héja Domokos.

Klasszik Rádió 92. egy szeptember 17-én egy csütörtökön, nemrégiben a Nagymező utcában, a Nagymező utca 8-ba, a Kapa központba, így hívjuk azért egymás között, vagy így lehet hívni egymás között, invitáltok önöket a 44. hihetetlen ez a szám, de tényleg így van, magyar sajtófotó kiállításra Bánkuti András segítségével, sok-sok történettel, sok-sok aha élménnyel, sok-sok sporttal, ha akarják a családban, sokan, sokan pedig azt szeretnék, hogy legyen sok-sok természet, és a bocsánat arra is vonatkozott, hogy akkor most be kéne vallanom, hogy egy nagy váltás következik. Én mindig azt mondom, hogy inkább a hajdeneon.com weboldalra koncentráljanak, és onnan higgyék el, hogy miket ajánlok a gyönyörű koncertek közül, de hát azért én is szeretném, mivel nem sokára majd Chopint hallhatnak nálunk és tőlünk, ezért Chopintől Bachig invitálni önöket. Őszi koncert sorozat a Hajdenomban, Hajdenom jóvoltából a Zeneakadémián, ez három különleges hangversenyt jelent, őszt jelent, és természetesen a kezdetet jelenti. Először a Solti terem október 13.

0: 16-án, Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul az egész. Aldona Bartnyik szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei, aztán már jöhet a Zeneakadémia nagyterme decemberben a két további koncerttel, egyrészt Mikulás, másrészt pedig Gabriella napján, 6-án tehát Advent Bachal címmel, Vashegyi György vezényletével nem fogják kitalálni, de a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar ad majd ünnepi kantáta estet, a kantáták közül pedig most csak rendszámokat mondok, 81-es, 150-es, 138-as és 122-es, ezek biztosan elhangoznak majd, hátradőlve tehát Johann Sebastian Bachnak köszönhetően. December 12-e tehát a Romantikával jön, és Gabriella névnappal az Ensemble Variable koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangoznak majd el újra a Solti teremben, tehát helyileg lesz váltakozás, de nyugodtan keressék a Zeneakadémiát, és nyugodtan keressék a haydnerom.com weboldalt, ősszel, illetve kora téllel a barokk egyházi zenén át a romantikus kamara zenéig, különböző és mindig minőségi zenei élményeket kívánva, és egyébként is rengeteg program olvasható még a haydnerom.com weboldalon, tőlem pedig hallható. Én ugye azt javaslottam és javallottam önöknek, hogy a Hermelinre készüljenek 25-én pénteken a Kugler Art Salon és galériában annyi kitétellel, hogy a Sütő utca 2 művel úgyis Szomori lakhelye volt. Itt született maga a Hermelin, és itt is játszódik a Hermelin, ezért érdemes korábban menni, mert lesz egy jó kis ház séta, vagy darab séta, hogyha Hermelinről van szó, de most szombaton már lehet megtekinteni előre a helyszínt, és ráadásul gyerekekkel. Én tudom, hogy szörnyen hangzik, de az a címe a Kuckó Meseház most szombaton délután 4-kor kezdődő programjának, hogy hívj egy szörnyet uzsonnára. Az uzsonna jó dolog, a szörny pedig, hogyha mi hívjuk, és nem jelenik meg magától, akkor pláne jó dolog. Ez egy expedíció színháza, műfaj sajátossága, hogy a felnőttek jobban félnek tőle, mint a csemeték. Éppen ezért a felhívásban elhangzik, hogy félős felnőtteknek csak gyermekfelügyelete mellett javasolt, 5-9 évesek kötelezően elcipelendők, illetve hát ők cipelik el a felnőtteket, leszállnak a metróról, Deák tér, és ott van rögtön a Sütő utca 2. Ez egy interaktív színházi expedíció, van benne alkotóház, és hát én mindig a harapni valóra gondolok, de hogy zsúr is van benne, meg szörp csap is van benne, és a Van Mersze expedíció legénységébe a felnőttek is nyugodtan, bátran bejelentkezhetnek. Zsuzsika vagy Nagy Dóra, Bákász Mumus, Zöld Lifiz, vagyis hogy Soltész Böze pedig nagyon nagy szeretettel vár mindenkit. Lázár Ervinnel, de ez a Kuckó Meseház bátorságkőfestéssel és szörny átalakításával. Hogyha ez szörnyű hossz lett volna, akkor még egyszer az időpont, a szombat délután 4, tényleg a belváros, az NDK centrum mellett, és akkor a saját korosztályomat is bejelöltem, tehát Sütő utca 2, Kugler Art Salon és galéria, ha pedig vissza szeretnék térni az értelmiségi léthez, akkor majd azt mondom, hogy a Hermelint is tekintsék meg, az pedig jövő pénteken 25-én lesz Szomorinak, illetve az egész stábnak köszönhetően. Ez a stáb pedig most átadja a terepet, ha már a Haydnomnál említettük, Chopinnek.
1: Következik Friedrich Chopin, Desdur keringő, Opus 64, numero 1. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik a tanárok bérét az állami egyetemeken. Magyar kutatőnök kapták idén az UNESCO és a L'Oréal közös ösztöndíját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Elmondta azt is, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványok jövő nyár végéig szűnnek meg. Addig is átvilágítják a gazdálkodásukat és tevékenységüket. Az Erasmus kapcsán tájékoztatott, hogy már csak adminisztrációs lépések vannak hátra az őszi újraindulásig, de tavasszal fog ismét igazán felfutni az ösztöndíjrendszer. A Lexeu-ról azt mondta, a jövőről tárgyalásban vannak az egyetemmel. A cél, hogy az intézmény ismét teljes jogúan jelen legyen a hazai felsőoktatásban. A főként a közoktatásban tevékenykedő MCC átalakulása után is meg szeretnék tartani a tehetséggondozást, tette hozzá Kacz Sándor. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO, a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsipek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhártot Illia bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló tegnapi évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Parlament még hétfőn bejelentette, irodát nyitott továbban a kapcsolatok erősítése céljából. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézményigazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, hogy a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges. Délelőtt többnyire napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Keleten több napsütés valószínű. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca alatt, valamint a Nagykörösi úton kifelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi úttól, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé szakaszonként, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: A szokásos nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szeptember 17-én csütörtökön nyitott ablaknál, Angyalföld összes hangjával és zenéjével, mert hát végül is a városnak is zenéje van, meg az életnek is zenéje van. Előre fölhívom a figyelmet, hogy minden beszélgetésünk visszahallgatható Spotify-on, és most azért próbáltam komoly lenni, mert hogy a felhívásunk is visszahallgatható, miszerint a Nagymező utca 8-as szám alatt a Kapa központban hívjuk most így, megtekinthető a 44. sajtófotófesztivál képeiből a díjazottak sora, ami nem kevés, úgyhogy erről is beszélgettünk Bánkóti Andrással, és hogyha most visszatérek egy másik témára, a hölgyekre, akkor természetesen nagyon jól tudom, hogy ezrek fognak a hangszórókhoz tapadni, amikor megígérem, hogy Sári Évivel beszélgethetek nem sokára, nem a magánéletéről, hanem egy jó szerepről, mert ez a jó szerep várja őt majd most, hát nem is annyira messze, mert hogy végre itt lesz a Wonderland bemutatója a Magyar Színházban, és hogyha lehet, akkor ez a Vámpirok bája előadás is szóba kerül, illetve az a Vámpirok bája előadás is szóba kerül, amiben még Sári Évi ott lesz. Na, de akkor megígértem, hogy valamiféleképpen vidámak leszünk. Az biztos, hogy vidámak leszünk majd Újbudán, vagyis hogy a Bartók Bélán szeptember 19-én, ami szombatot jelent, újbudai könyvbuli veszi kezdetét délelőttől családi könyvvásárral, könyvcserével, színpadi programokkal. A B32-be kell menni, könnyen kitalálható ez a Bartók Béla 32, illetve a Gárdonyi téren is lesznek szabadtéri programok, Illaberek, Báb Színház, Klárisok, Zenekar, ABC, Báb Koncert, és ami nekünk nagyon fontos, és ezért szóltam arról, hogy a Spotify-on minden tetten érhető, hogy én beszélgettem Berg Judittal egy jót kedden, és ő megígérte, hogy ott lesz egy Romini kiállítás kapcsán, mert hogy a Romini jelenség 20 éves, és ő 11 órától tart egy igazi tárlatvezetést, hát relikviákkal, a golyóstollal, amivel írt, ez így nem igaz, de mindennel, ami Rominihez kapcsolódik, ha valaki nem tudná, Romini egér, Romini 20 éve elfoglalja a gyerekeket, sokkal jobban, mint Pepa Malac, zárójel bezárva, úgyhogy tessék elmenni erre a bizonyos újbudai könyvbulira, akár könyvcserével, akár Nattán Angeli Nórával és Formanek Zsuzsával, mert hogy ők is könyvet mutatnak be, Silent Disco-val, Mesék a fülesben, úgyhogy minden itt lesz, és nem sokára akkor égre itt lesz Sári Évi is nekünk, mert megérdemeljük szeptember 17-én csütörtökön a Klasszik nyitányban.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Szerintem a próbákon már túl vagyunk, most már az izgulásé a főszerep, itt a Múzsában is izgulunk, vagy legalábbis én már bevallottam, hogy izgulom, mert a Sári Évivel beszélgethetek végre. Jó reggelt, kedves Évi!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, és persze téged is.
1: Jó, csak az a baj, az izgulásra rákérdezve, hogy holnap lenne a bemutató a Wonderlandből, hogy hogy állsz ilyenkor idegileg?
2: Hát remélem, hogy nem csak lenne, hanem lesz is.
1: Jó van, bocsánat, igen.
2: És egyébként annyiban módosítanám, hogy én először ma állok majd nézők elé, ma este, ugyanis ma lesz a nyilvános főpróba.
1: Aha, jó, oda már úgy se lehet beférni, csak azért mondtam, de igen, jó.
2: Úgyhogy az izgalom azért most már kezdett tetőfokára hágni, de én nagyon szeretem ezt a fajta izgalmat, valószínűleg egy kicsit a függője is vagyok.
1: Ez az adrenalin, ami kell a színésznek?
2: Igen. Amíg ugye nem billen át már olyan szintre, ami mondjuk a teljesítményre rossz hatással van, addig ez a fajta adrenalin szerintem nekünk a lételemünk. Úgyhogy én nagyon várom ezt az estét, ez egy nagyon hosszú próbafolyamat volt, ugye mi még tavasszal elkezdtünk próbálni, április elején, és egészen június végéig tartott a próbaidőszak, mert hogy a Margit-szigeti színpadon július végén már bemutatásra került ez a csodálatos előadás, de egy másik szereposztással, tehát én még nem találkoztam a közönséggel, három szereposztásban fog menni ugyanis ez az előadás a Magyar Színházban. Úgyhogy nekem igazából most lesz a premierem, és nagyon várom már, hogy megmutathassam, hogy mit raktunk itt össze az elmúlt hónapokban.
1: Aki csak így rábukkan és keresi a Wonderland, akkor jól érzi, hogy Alice-ról meg a Csodaországról van szó, nagyjából?
2: Nem nagyjából, hanem erről van szó. Tehát ez az Alice Csodaországban története alapján íródott musical, és nekem az egyik kedvenc zeneszerzőm írta hozzá a zenét, őt Frank Whitehornnak hívják, és talán a nagy közönség leginkább a Jekyll és Hyde című musicalből ismerhetik, hiszen azt is ő írta. És zseniálisak a dalok, tehát amikor meghívtak a meghallgatásra, és elküldték a két dalt, küldtek, hogy ezeket kell megtanulnom, meghallgattam, és azt éreztem rögtön, hogy Atya, Úristen, én ezt el akarom énekelni. Borzasztó nehéz az összes dal minden szereplőnek, tehát ezek igazi kihívások a zenekarnak is, a színészeknek is, úgyhogy én szeretem a kihívásokat, de nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy mindenki, nem csak úgy megtanuljuk, elénekeljük, hanem azért ezen dolgozni kellett keményen, hogy ezek úgy szólaljanak meg, ahogy meg kell szólalniuk. Úgyhogy nekem ez az első hallásra szerelem volt.
1: Őrült kalapos, mondjuk így, vagy hívjunk így?
2: Hív nyugodtan így, az őrült kalapos.
1: Jó, rendben. Azért gyorsan felsorolom, hogy neked azért van még domborítani valóda a Shrekben is, a József Attila Színházban, meg a Pretty Womanben is, meg azért el vagy itt te látva szerepekkel. Hogy lehet valami kedvenc, vagy ez mind-mind ugyanaz a kör? Van neked egy ilyen Sári Évis munkaköröd, amiben ez mind belefér? Írd körül magadat. Főleg hangilag?
2: Hú, ez már többször felmerülök így az elmúlt évek során.
1: Hát semmi újat nem tudok kitalálni.
2: Mi vagyok tulajdonképpen? Énekesnő, vagy színésznő, vagy műsorvezető, vagy mi vagyok? Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy szórakoztatom a közönséget, és néha ilyen formában, néha olyan formában, de ha mindenképpen ki kell emelni egyet, akkor az mindenképpen a musical színház, a musical színjátszás. Ez a szívem csücske 18 éves korom óta, az most már azért jó régen volt.
1: Tegnap volt,
2: ugyanis akkor kezdtem el a színházzal foglalkozni, színészmesterséget tanulni Debrecenben, a szülővárosomban, és azóta az életem szerves részét képezi a musical színészet, a musical színház, és hála a jó égnek, hogy most már nagyon-nagyon régóta tényleg ez az alapköve, mondhatjuk így, hogy ez teszi ki az életem nagy részét, hogy ez lehet a munkám, amiről kislányként álmodtam. És szerintem ez egy nagyon szerencsés állapot, hogy tényleg azt csinálhatom a mindennapokban, amihez tényleg kedvem van, amit szeretek. Szerintem ez a legnagyobb áldás egy ember életében, hogy az a munkája, amit tényleg szeret csinálni. És felsoroltál több előadást, amik valóban nagyon közel állnak hozzám. De azt kell, hogy mondjam, hogy szinte az összes előadás, amiben játszom, vagy mondhatom most már, hogy az összes, amiben játszom, azok olyanok, amiket szívvel, lélekkel tudok csinálni. Tehát olyan csodálatos darabokban játszhatok, mint a Vámpírok bálya, a Vivien Rákjú, a Sakk, a Mamma Mia, a Macskák, a Pretty Woman, most a Wonderland, a Shrek, amit említettél, a Mesztelen igazság, ami egy picit abból a szempontból lóg ki a sorból, hogy ez nem egy musical, hanem ez egy zenés vígjáték, de abban is énekelek, táncolok, szóval azért mondhatom, hogy ez nagy szerencse, hogy ilyen csodás előadásokban vagyok benne.
1: Mondtam sok nevet, egyet hagytam ki, hát persze kettőt, mert Müller Péter Sziámi az, akinek köszönhető tulajdonképpen a magyar szöveg a Wonderlandben, amit énekeltek, Jack Murphy szövege nyomán, de hát itt van Nagy Viktor, mit kell a rendező az mit tud beleszólni? Hát ez zseniális, ez bárhol eladható, ez ott kell, hogy megéljen, ahol megszólal. Mennyire vagytok instruálhatók, vagy te mennyire vagy rendező függő?
2: Nekem ez az első közös munkám Nagy Viktorral, aki ugye egyben a színház igazgatója is, és mivel nem dolgoztunk még együtt, így nyilván volt bennem egy pici félelem, hogy mindig van bennünk megfelelés, vagy hogy hogyan fogunk tudni
1: dolgozni. Igen,
2: és ez ugye az első próbákon már ledölt ez a képely bennem, hogy vajon működni fog-e közöttünk az együttműködés, tehát hogy tudunk-e együtt dolgozni, mert azt éreztem, hogy kíváncsi az mi véleményünkre is a darabban és a szereppel kapcsolatban a Viktor, és szerintem ez nagyon jó, hogy nem csak utasítgatva vagyunk, hanem hogy engedi, hogy mi magunkat is beletegyük. Én nagyon szeretem, hogyha instruálnak, szeretem, hogyha irányítanak egy munkafolyamatban, ugyanis sokszor előfordulhat az emberekkel, a színészekkel, hogy csinálnak valamit a színpadon, amiről azt gondolják, hogy az jó, az működik, és kívülről meg nem ez látszik. Tehát nagyon-nagyon kell a külső szem, aki egyébként egyben látja az egészet, hogy hova akarja kifuttatni a darabot, a mondani valót, és ahhoz képest rendezi az embereket. Tehát nekem fontos, hogy jó rendezővel dolgozzak, aki tudja, hogy mit akar, és megfelelően tudja irányítani az embereit.
1: Nehéz rákérdeznem, de mindig rá szoktam kérdezni, 21. században művészetről beszélünk, és akkor lobog hátra, hajunk meg, jaj, de értelmiség. Azért ebben kell, hogy legyen megélhetés és marketing is. Te egy ilyen felnőtt lány, vagy egy okos lány, vagy ebből a szempontból?
2: Arra gondolsz, hogy én megfelelően marketingelem magam, vagy mi
1: hát
2: gondolsz?
1: Hogy ennek is meg kell felelni, most kiejtem a social médiát, vagy valamit, azért ez elvesz energiát.
2: Egyetértek, viszont tényleg szükséges. Tehát ma már nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne promótáljuk saját magunkat egy poszttal, egy sztorival arról, hogy mit csinálunk, hol van fellépés. Kérik is tőlünk egyébként, hogyha megyünk valahova fellépni egy rendezvényre, hogy készítsünk egy videót, amiben meghívjuk az embereket, és jegyvásárlásra buzdítjuk. Ezt el kell fogadni, hogy ebbe az irányba változott a világ, és muszáj hozzá adaptálódni. Nekem ez nem feltétlenül okoz gondot, inkább néha időhiányában egy picit nehéz, mert nagyon sokszor van az, hogy jaj, küldje, mert légy szíves egy videót, azt 2 perc alatt megcsinálod, de nem, tehát ez tévedés, mert hogy nyilván egy videón, amit ráadásul arra használnak, hogy reklámozzanak valamit, ott nem nézhetsz ki úgy, mint aki most kelt föl, normális ruhában kell lenni, egy picit sminket azért föltesz egy nő, hogyha mondjuk nőről van szó, megfelelő háttér kell hozzá, megfelelő környezet, ki kell találni, hogy mit mondasz, tehát ezek nem 2-3 percek, de ez van, ezt el kell fogadni, hogy ez ezzel jár. Nekem nem probléma ez, én kicsit ilyen hektikus vagyok a social media felületeimen, elsősorban az Instát használom egyébként. Valamiért nem tudom, azt kedveltem meg.
1: Mert ott jobbak a képek. Ott jobbak a képek.
2: Nem tudom miért, valahogy az húzott be. És amikor van kedvem, akkor posztolok, amikor nincs kedvem, akkor nem posztolok, és az a menne mondta, hogy az jár jól, aki folyamatosan posztol, mert valahogy az algoritmus akkor sorolja előre, de azért én ilyen szinten nem foglalkozom ezzel, hanem tényleg időm és kedvem, ahogy tartja, akkor csinálgatom ezeket.
1: Jó, bocsánat a kérdésért, de nagyon jól túljutottál rajta, viszont a 21. század az nem maradhat ki, visszatérve a Wonderlandhez. Azért ez nem az a kedves angol kúria, ahol a 19. század végi ruhákban, szóval ez ízig-vérig mai New York. Uh-huh. Hogy él, minden mondani valója él az Alice csodaországban nak ma is?
2: Szerintem ez egy nagyon fontos mese arról, hogy mi az, ami fontos a mai világban. És hogyha valakinek van szeme, és agya, bocsánat, hogy így fogalmazok hozzá, és beül megnézni ezt az előadást, a Wonderlandet, akkor szerintem úgy tud hazamenni, hogy kapott valami extrát is, azon túl, hogy fantasztikus dalokat hallgatott, és nem beszéltünk még Kentaurról, de nézte a látványos díszleteket és jelmezeket, ugyanis Kentaur tervezte mindkettőt. Tehát ezen túl is tud kapni valami pluszt. És szerintem a plusz az, hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogy mi az, amit fontosnak tartunk az életünkben. A munka, a család, a szeretet, mi az, amit előre kell sorolni, mert én azt látom a szűkebb és tágabb környezetemben is, hogy sajnos az arányok nagyon-nagyon-nagyon sok esetben eltolódnak, és ez nagyon sokszor olyan eseményekhez vezet, amit utólag már megbánunk, hogy így alakult egy válás, egy szakítás, vagy akár mondhatnék ilyet, hogy nem foglalkozik valaki eléggé a szüleivel, csak már akkor üt eszébe, amikor késő. Tehát, hogy egy sorrendet érdemes mindenkinek felállítania, és ezen elgondolkodnia, mi a fontos az életben. És szerintem ez a legnagyobb tanulsága a Wonderlandnek.
1: Majdnem vége a beszélgetésnek, de gyorsan rákérdezek, mi egy sok zenével operáló rádió adó vagyunk. Zádori László és Rácz Márton szerepére, ők gyakorlatilag a rettegett börtönőrök, tehát a zenei rész az sokkal keményebb, mint amit szegény Nagy Viktor itt próbál nagy szerényen átadni nektek? Vagy hogy van ez?
2: Muzikálnél? Hát szigorúság kell ehhez az előadáshoz, mivel rengeteg zene van benne, rengeteg átkötő zene van benne, ami ugye a jelenetek alatt mennek. Magyarul nekünk nagyon kell figyelni arra, hogy tartsuk a tempót, a ritmust, a beszédnek is a ritmusát. Mert hogy megvan, hogy mettől meddig kell elhangoznia az adott mondatoknak, tehát ilyen szempontból picit meg vagyunk kötve, de közben én szeretem ezt a fajta kötöttséget, mert ez rendet biztosít. Tehát nem engedi azt, hogy itt mindenki majd a 10. előadáson vagy a 20. előadáson teljesen elengedje magát és elkezdje mást játszani, mint amit rendezett Nagy Viktor, hanem itt azt kell csinálni, ami meg lett rendezve, mert egyébként kifut az időből, és akkor borul minden. És a két karmesterünk, ők nagyon-nagyon jó, erős kézzel tartják is ezt, és hát megkövetelik ezt a fajta odafigyelés, de ez így van jól. A musical színjátszásban ez a helyzet, ezt mind tudjuk, akik ott állunk a színpadon.
1: Jó, és akkor most tényleg átmegyek bulvárba itt a végén, de csak elköszönőleg. Hát 2 darab dátum van írva a te születésnapodhoz. Mindenki összekever. 6. vagy 7. volt szeptemberben, amikor tortáztál?
2: 7. tortáztam.
1: 7. Jó, akkor tessék átírni, mert azért itt több dátum szerepel. Nem mondom el, hogy mikor születtél, mert tegnap előtt volt, nem mondom el, hogy mikor játszottad az első musical szerepedet, mert az pedig tegnap volt, de az biztos, hogy ma akkor egy főpróba? Ma van nyilvános, igen, nyilvános főpróba, és utána pedig a Magyar Színházban tessék keresni egyrészt a Wanderlandet, másrészt Sári Évit, meg készüljél vámpírozni, meg készüljél az összes darabra. Mit szereted, ha kívánnak ilyenkor? Kéz- és lábtörést?
2: Azt nagyon nagy szeretettel fogadom, igen.
1: Hát ez borzasztóan hangzik. Jó, akkor én sok puszit kívánok, megküldök, hogyha
2: az
1: lehet.
2: Az is jó, nagyon köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük Sári Évinek, hogy rendelkezésünkre állt. Keressék, lássák sok képen. Én azt szeretem.
2: Így van, várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Köszönöm szépen, szervusz, szia.
2: Szia, köszönöm, szia.
1: És természetesen, aki nem csak a búgásra kíváncsi, hanem az egész beszélgetésre, az utolérhetetlen Sári Évát próbálok itt szuperlatívuszokban beszélgetni, de hát mégiscsak inkább azt mondom, hogy a kerekerdő közepén, a város közepén, a Hevesi téren, a Magyar Színházban keressék, hallgassák, élvezzék a Wanderland című darabot, és nem csak gyerekek, ezt nem is akartam Évitől kérdezni, hogy itt azért mindenkiről van szó, és mindenki ráérezhet, és ráébredhet, hogy miről szól ez a világ, meg miről szólnak azok a mesék, amik a fejünkben élnek. De nem csak a fejünkben, hanem a fülünkben is. Ez egy átvezetés volt Joseph Haydn G-dur, vagy meglepetés szimfóniájának negyedik tételéhez. A Clevelandi Szimfonikus Zenekar játszik. Ugye megszokták már, hogy szólok, hogy van magyar szál, illetve szél van, ennél rosszabb szóviccet soha. Szóval Szél György a karmester, szeptember 17-én itt, csütörtökön a klasszik nyitányban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint a Nagykörösi úton kifelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi úttól, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé szakaszonként, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást csatornajavítás miatt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt, kellemes délelőttet kívánok! A mai napon reggel 15 fokos hőmérsékletre ébredhettünk, az égbolt tiszta és derült, a légmozgás még mérsékelt. Bár a délelőtt folyamán még élvezhetjük a napsütést, érdemes előre tekinteni, mert délutántól markáns felhősödés kezdődik, és a szél mellett egy-egy futó zápor is elérheti a térséget. A kalendárium szerint ma van Lambert napja. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha Lambert reggele tiszta és napsütéses, az elkövetkező új évben száraz, szép tavaszra számíthatunk. A délutáni változások miatt a reggeli vékony pulóver mellé javaslom, hogy már most készítsenek be a táskákba egy könnyű esernyőt vagy esőkabátot. Legyen szép a napjuk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Rendkívül 21. századi, de rendkívül jó műfaj az e-színház, és hála Istennek kezdődik az e-színház 6. fesztiválja, holnap indul el, e-színház.hu, ide kell kattintani, aztán hátradőlni, vagy egy jó fröccsös helyen végignézni, esetleg, ha szeretnék, akkor szabadtéren élvezni a fülbe dugott, fülbe valóval és fülhallgatóval azokat a színházi előadásokat, amik már ugye egy válogatáson estek keresztül egy pályázat révén jutottak el ezek az előadások az e-színház 6. fesztiváljára, és ha már fesztivál, akkor természetesen verseny is lesz a szakavatott zsűri mellett, önök, vagyis kedves nézők, illetve mi, kedves úgymond médiások is szavazhatunk és adhatunk külön díjakat, úgyhogy lesz Klasszik Rádió külön díj is. Figyeljék majd, az biztos, hogy 27-én este lesz egy úgymond streamingelt nyílt gála, itt ismerhetik meg az eredményeket, illetve itt csaphatnak a fejükre a szereplők, a rendezők, a zeneszerzők, a dramaturgok, hogy hoppá, nyertünk, hoppá, díjazottak lettünk, és hoppá, nekem is most kéne beszélgetnem az egyik pályaműről, az egyik elhangzó darabról, a Soproni Színház Ványa bácsiáról. Igen ám, de közbeszólt a technika, úgyhogy most vettem észre, hogy az a bizonyos beszélgetés, amit én folytattam, és nagyon jó volt, és nagyon kellemes beszélgetés volt Szabó K. István Jászai Mari díjas rendezővel, hát az hallgathatatlan. Nem biztos, hogy a távolság, mert őt Temesváron értük utol, hanem valamiféle zavar a vonalban okozta azt a problematikát, aminek kapcsán csak én mondhatom el, hogy Anton Pavlovics Csehov egyik legismertebb darabja a Ványa bácsi a Soproni Petőfi Színház előadásában. Ez ismét a beteljesületlen vágyakról szól, az elszalasztott lehetőségekről, a változás iránti reményről, az élet kérlelhetetlen múlásáról. Szóval ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek több évszázaddal a darab születése után is ismerősek lehetnek, ám mégis ez a darab a Soproni Petőfi Színháztól, illetve Szabó K. István rendezésétől azért mégiscsak mai, mégiscsak a 21. századhoz szól, vagy arról szól, és mégiscsak azt meséli, azt mondja el nekünk, hogy ez a Ványa bácsi, ez bizony a mi Ványa bácsink szerelmekről, reményekről, illúziókról, a tétlenségről, az elpazarolt élet tragikumáról, és sok-sok humorral. Ez is benne volt a beszélgetésben, amit sajnos nem hallhatnak, mert mondom, a technika még egyszer közbeszólt, Szabó K. István Jászai Mari díjas rendezővel beszélgethettem, szóval amikor Széles Tamás, Szabó Sipos, Barnabás ott vannak a színpadon, de hát sok-sok magukkal, például Kovács Frigyessel, Gyenes Blankával, Tari Patriciával, és Pintér Gáborral, Horváth Zsuzsával, Szőcs Erikával, akkor bizony a humor is ott van. Nem szabad ezen sírni, ez nem egy kesergős darab, bár keserű komédia az alcím és a műfaji megjelölés, de azért mindig ott van benne az őszinteség, az a szenvedélyesség, és az őszinteségben természetesen egy pici humor. Mert amikor ki kell szabadulnunk a saját elhallgatásaink örvényéből, hogy dolgozzunk végre, mert dolgozni kellene, dolgozni, és megint csak dolgozni, idézet bezárva, akkor ott van benne az, hogy mi emberek milyenek vagyunk, mert hát ilyenek vagyunk. Úgyhogy keressék a 6. e-színház fesztiválon, a Soproni Színház, a Soproni Petőfi Színház, Anton Pavlovics Csehov Ványa bácsi előadását Szabó K. István rendezésében. Még egyszer mondom, remek darabról van szó, a zeneszerző pedig Czári Tibor, hogyha itt a zenés rádió műfaján belül maradunk, a dramaturg Gyürki Katalin, a jelmez Rátkai Erzsébetnek, a díszlet Horányi Balázsnak köszönhető. Szóval itt is tetten érhetik azt, hogy ez az e-színház, ez valami más, mint a dokumentálás. Ez más, mint csak, hogy rögzítsük két kamerával, ott állnak távol, és mi majd megtapsolunk, ami régen volt. Azt elmondta Légrádi Gergely egy beszélgetésünkben, a keddi beszélgetésünkben, ami utalérhető a Spotify-on, mert van nekünk egy Spotify oldalunk, a Klasszik Nyitány fül, vagy doboz megjelölés alatt, hogy itt ez teljesen újra tervezett, ez teljesen újra gondolt. Van tehát a színházi előadás, és azon belül, vagy azon túl az önök számára
közelikkel, távolikkal, közeli hangokkal, meglepő hangokkal. Ott van egy olyan új előadás, ami még egyszer a digitalizációnak és az önök monitorának köszönhetően, akármekkora is legyen ez, egy teljesen más élményt

ad át. Holnaptól pedig egy 6. e-színház fesztiváli élményt ad át. Még egyszer szólok, hogy önök is szavazhatnak, létezik tehát közönségdíj, mi is szavazunk majd, meg még nagyon sokan, úgyhogy keressék, várják az előadásokat. Megpróbálom felsorolni, ha tudnám felsorolni, hogy mik vannak soron, de hát vannak felnőtt, vannak ifjúsági előadások, vannak zenés előadások, hiszen erről is beszélgethettünk, hála Istennek volt rá lehetőség, hogy az e-színház kapcsán balladákat is ejtsünk sorba és sorra, férfi és női hangra, tudja, aki tudja, hogy mit jelent ez a sorrend, 21. századról van szó, úgyhogy mindenféleképpen a balladák férfi és női hangra előadása a Soltis Lajos színháztól megér egy misét, illetve egy meghallgatást, főleg fiataloktól, de mondom, ez a beszélgetés is elérhető nálunk itt Spotify-on, tehát ifjúsági előadások, zenés előadások, és külön kedvencem az ifjúsági előadások között például, hogyha keresnék itt a 6. e-színház fesztivál kapcsán, egy remek prózai és ifjúsági előadása, Vörös Marti gimnázium előadása. Azt mondja, meg is keresem gyorsan a nevét, mert a kattogtatás hozzátartozik a 21. századhoz, hogy ez a Vörös Sándor színház mellett azért most nem Vörös, hanem Vörös Marti gimnázium, és ez a Hiánybetegség című darab Neuhäuser Emil Béla rendezésében, és ezt azért akartam elmondani, mert ugye egy fővárosz-centrikus rádió vagyunk, és a Vörös Marti Mihály gimnázium kapcsán én mindig a Makarenko utcát emlegetem, pedig mondhattam volna a Zerge utcát is, ez volt az első neve ennek az utcának, ami ma Horánszky névre hallgat, a Horánszky utca névadója pedig hát egy rendkívül vérbő ember volt, Horánszky Nándor országgyűlési képviselő, rengeteg párbaj fűződött az ő nevéhez, meg a Nemzeti Párt is fűződött a nevéhez, meg az az időszak, amire hát úgymond büszkék vagyunk, vagy legalábbis büszkék lehetünk. Na de akkor a 21. századdal is büszkélkedjünk. 6. e-színház fesztivál, itt nálunk is sok témában, illetve holnaptól kezdődően az eszínház.hu weboldalon. Szavazzanak, élvezzék, szeressék, könnyedén és nyugodtan!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Egyben a gondolatébresztő egyfajta búcsú is, amikor fölhívom a figyelmüket, hogy minden beszélgetésünk visszahallgatható, és hallható is egyébként Spotify-on, úgyhogy fölhívtuk a figyelmüket szeptember 22-ére, amikor a Deák téri evangélikus templomban egy remek, bocsánat, a jelzőérdek Gályarab oratórium hallható Szabó T. Anna verseivel és Grillus Vilmos, hát Grillus Dániel, na, mindig keverem a testvéreket, zenéjével. Tessék elmenni a Robert Capa központban, Nagymező utca 8-44. Magyar sajtófotó kiállításra, illetve hallgatni és nézni a 6. E-színház fesztivál programját, valamint megkeresni Sári Évit a Magyar Színházban. Holnap Wonderland bemutató, úgyhogy ott is élvezhető és hallgatható. Na akkor most jöjjön gyorsan ez a bizonyos útra való egy olyan úriembertől, aki nagyon sok tanácsot adott mindenkinek, mert hogy ő motivációs tanácsadó, meg művészeknek és cégeknek is tart előadásokat. Chris Maxwell írta nem Chris Kraxokban, hogy a hétköznapi napok nem az élet megszakításai, ők maguk az élet. Remek hétköznap van, csütörtök van. Holnap Szerémin óra várja majd önöket, szintén egy hétköznapon, de az már a hétvége előszele. Érezzék jól magukat, gyönyörködjenek az indián nyárban, vénasszonyokról nem beszélünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik a tanárok bérét az állami egyetemeken. Magyar kutatőnök kapták idén az UNESCO és a L'Oréal közös ösztöndíját. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Elmondta azt is, hogy az egyetemi vagyonkezelő alapítványok jövő nyár végéig szűnnek meg. Addig is átvilágítják a gazdálkodásukat és tevékenységüket. Az Erasmus kapcsán tájékoztatott, hogy már csak adminisztrációs lépések vannak hátra az őszi újraindulásig, de tavasszal fog ismét igazán felfutni az ösztöndíjrendszer. A Lexeuról azt mondta, a jövőről tárgyalásban vannak az egyetemmel. A cél, hogy az intézmény ismét teljes jogúan jelen legyen a hazai felsőoktatásban. A főként a közoktatásban tevékenykedő MCC átalakulása után is meg szeretnék tartani a tehetséggondozást, tette hozzá Kacz Sándor. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO, a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsipek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhártot Ilia bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló tegnapi évértékelő beszédében. A társultagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök, ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az Európai Parlament még hétfőn bejelentette, irodát nyitott a VÁB-ban a kapcsolatok erősítése céljából. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézményigazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, hogy a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges. Délelőtt többnyire napos, de északnyugaton már borongós idő lesz, később egyre több felé várható eső, zápor, néhány helyen zivatar. Keleten több napsütés valószínű. Nyugatról keletre és délre haladva 18 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyérmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Az ügyeleti rendszer és a mentők kiérkezés ideje is javulni fog a mentők új főigazgatója szerint. Nyilvánosak a 2006 őszi kormányülési jegyzőkönyvek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél. Egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, másrészt át kellett alakítani a szervezeti és működési szabályzatokat. Nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit a Tisza kabinet. A dokumentum a kormány.hu portálon érhető el, közölték. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szocialista-liberális kormány már Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő beszédének kiszivárgása előtt tudott az országot érintő válságról. De szembenézés helyett az új költségvetés előkészítésével, a vízidíj bevezetésével és az új kormányzati negyed terveivel foglalkozott. Hozzátették, hogy a nyilvánossá váló összödi beszéd morális válságot okozott, a közfelháborodás pedig példátlan utcai erőszakhoz vezetett. Fontos, de nem kizárólagos szerepe volt a baloldal 2010-es vereségében a 20 éve kiszivárgott összödi beszédnek. Erről beszélt a Kossuth Rádióban az MSZP akkori frakció vezetője. Lendvai Ildikó úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc egykori kormányfő beszéde morálisan is megbélyegezte a költségvetési hiány, a gazdasági világválság és a megszorítások miatt már meggyengült baloldalt. Ma változóan felhős napos idő várható, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adi-liget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt. Tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította. Ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adi-liget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült. Helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Meghard Ágos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délelőtt naposabb, délután esősebb idő lesz. Rendezik az állami egyetemi tanárok bérét. Meghalt Deák Bél Gyula. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás és az attitűd megváltoztatását szeretné minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója. Konstantinovics Miklós a Kossuth Rádió felkelő című műsorában arról is beszélt, a házi orvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség, és megindult a párbeszéd a témában. A 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta, a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabbak szeretnének lenni. Kitért arra is, hogy várhatók vezetőváltások a következő időszakban, a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás eredményeiről pedig beszámolnak majd. Már 5 embert hallgattak gyanúsítottként a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A gyanúsítottak közül 3-an vannak őrizetben. A nyomozó főügyészség ismét megerősítette, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május óta folytat nyomozást a Volánbusz ügyben. A nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről továbbra sem adnak információt. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, hogy a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani, a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az eltett Refort kertbe. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Sirius-ban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz Vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album is követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Ma változóan felhős napos idő várható a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esővel. A középső és keleti területeken délután elszórtan lehet esőre, záporra, néhol zivatarra számítani. A szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet nyugatról keletre, délre haladva emelkedik. A legmelegebb órákban 18 és 30 fok között alakul. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kampona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca busz megállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogúsították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának ért. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz tölteni való paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Esős, borongós idő lesz. Újabb visszaéléseket tártak fel a külügyben. Díszdoktor ráavatja Krasznaholkai Lászlót, az ELTE. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök a lapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, azok egy csoportja politikai indítatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét is vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, hogy több gyanús esetre derült fény, amint egy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, hogy Dzsudzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet, a volt kormányfő fia Orbán Gáspár pedig felhatalmazás nélkül fogadott külföldi delegációkat a külügyminisztériumban. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forintot költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hangsúlyozta, hogy már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Díszdoktor ráavatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az ELTE Trefort kertbe. A megújult helyszínen az íróval beszélget Gintli Tibor professzor, és felavatják a krasznahorkai olvasótermet is. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Változóan felhős, napos marad az idő, a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galampárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobilklub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Kisebb földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos borongós idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. 4 jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Kisebb földrengés volt Horvátországban, a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni. Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Dunahídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futballeseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló Brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Kisebb földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos borongós idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. 4 jelentkezőt hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségére pályázók közül mai ülésén az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A többi 7 pályázót tegnap hallgatták meg. A testület hétfőn dönt arról, hogy a jelentkezők közül kit terjesztenek a Parlament Művelődési Bizottsága elé. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Belkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazást nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Kisebb földrengés volt Horvátországban, a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni. Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar állam férfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva. Elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter, ex-külügyminiszter, csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban megkérdetett reform terveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett őszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. 20 civil köztük 2 gyerek is megsérült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli eszközökkel támadták Kijevet. Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakónegyedet ért találat, egy civil meghalt, egy másik megsérült. Kis előnnyel a balközép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást Svédországban, a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását. Folytatódik a napos felhős idő, nyugaton és északon több felé lehet eső. A szél egyre nagyobb területen megérénkül, néhol megerősödik. Délután 18-30 fok valószínű, nyugaton lesz a leghűvösebb. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Üdvözlöm Önöket, remélem, hogy kellemesen töltik az időt, ha csak tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. Nem sokára az Impresszió rovat vendége lesz Neuhauser Emil Béla rendező, akivel a Hiánybetegség című kortárs drámáról beszélgetünk majd. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citeraművész, aki 8 állomásos országos népzenei koncertturnéra indul, melynek címe Határtalan hangok. Erről lesz szó. Most pedig Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének 4. tétele csendül fel.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. Itt lesz látható a Hiánybetegség című kortárs dráma is, melynek írója, rendezője Neuhauser Emil Béla író, aki itt van a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szép jó napot!
1: Mi áll ennek a darabnak, illetve előadásnak a középpontjában?
2: Ennek az előadásnak a középpontjában az apa-fiú kapcsolatok állnak. Arról akartunk beszélni, hogy a családon belül, a családokon belül hogyan öröklődnek bizonyos sebek, illetve élmények is, akár történetek, és ezt próbáltuk színpadra vinni.
1: Te írtad, te rendezted, az előadás pedig eredetileg a Vörös Marti Mihály Gimnázium drámatagozatos diákjainak a munkája volt. Az előbb ugye arról is szóltájtettünk, hogy milyen sok közös ismerősünk van a Vörös Martiban, te is oda jártál.
2: Igen.
1: Én is oda jártam, családomban is többen oda jártak, szóval megvan a kapcsolódás. De mi volt a központi kérdés? Mert ugye mondtad, hogy apa-fiú kapcsolat, ezen belül.
2: Hát úgy volt, hogy minden végzős drámatagozatos diáknak van lehetősége rendezni az iskolában, és akkor hát én igazából teljesen tét nélküli ott az egész, kipróbáltuk magunkat, és a három legjobb barátomat, Kálder Ale, Federico Joshuát, Uri Domonkos Farkast és Tatai Bulcsú Gyulát megkértem, hogy akkor csinálunk-e valamit, és azt mondták, hogy igen, és kerestünk közös témát, és akkor így mindannyian észrevettük, hogy a mindannyiunknak van egy kis csavar az édesapjával való kapcsolatban. Ezek nem traumák, meg semmi, csak hogy mindenkinek van mondani valója a saját kapcsolatáról, és megkerestünk a saját életünkből olyan pontokat, akár egy altatást, amikor elaltatott minket apukánk, vagy egy közös élmény, bármi, ami valamiért fontos volt nekünk, azt így megpróbáltuk megbeszélni, aztán megpróbáltuk összeollózni egy előadássá, és ez végül sikerült is, és arra figyeltünk, hogy megpróbáljuk pontosan ábrázolni, ne csak úgy körülbelül, hanem tényleg pontosan színpadra vinni, mind a szöveggel, mind az érzelmekkel, hogy néz ki, vagy hogy tud kinézni egy apa és egy fiúnak a kapcsolata, és hogy milyen apróságokon csúszik el, vagy jön össze egy csomó minden.
1: Az előbb nem minősítetted a csavart, tehát ez lehet akár traumatikus élmény is, vagy éppen pozitív, de mégis mi az, amiben közös ez a sokféle nézőpont?
2: Maga az előadás egyébként az arról szól, hogy a főszereplőnek az édesapja, ő nem volt jelen az életében, vagy nem folyamatosan volt jelen a főszereplő életében az apa, és ezt próbálja kijavítani, ezt a hibát a saját gyerekével, de ez ugye mindig újabb hibákat teremt, és ez a közös pont az volt, hogy igazából mindannyiunknak volt valami, valakinek külföldön él az édesapja, van akinek elváltak a szülei, igazából mindannyiunknak, erre kellett rájönnünk az első próbán, és hogy ezeket hogyan oldotta meg a saját apánk, hogyan oldották meg hogyan voltak jelen a mi életünkben. Ezeket próbáltuk megfejteni, és hogy ezekből milyen hátrányaink származtak akár, vagy milyen előnyeink, ezeket kerestük.
1: Végül is itt a hiány az, ami tovább öröklődik generációról generációra. Mivel lehet ezt az űrt betölteni?
2: Hát én azt gondolom, hogy erre talán mi se találtunk választ az előadásban. Gondolkoztunk, amikor ajánlott, hogy ilyesmiket kellett írni, hogy hát most akkor erre most itt mondjunk milyen tanulságot, de végül azt írtuk bele, és mindenhova mondjuk, hogy mi se találunk választ erre a kérdésre, de hát feszegetjük, próbáljuk mi is megfejteni, hát ha az előadás megnézése után sikerül valakinek. Mi igen témaindítónak tettük le talán, és nekünk egyébként elég terápiás volt az egész csinálni is, meg a mai napig, hogyha játszuk, vagy bármi, akkor mindig így mélyebbre megyünk, de megfejtés továbbra sincs.
1: És lehet, hogy ez így is marad. A kérdés a fontos. De az lehetséges, hogy az ember kap egy csomagot, egy élethelyzetet, és aztán ő is belekerül akkor a saját életében, akkor lehetséges ezen javítani?
2: Én azt gondolom, hogy mindig, amikor egy problémát vagy egy hibát az ember megpróbál orvosolni, azzal újabb és újabb megoldandó gondokat kreál, és pont erre is próbáltunk az előadás végén, erre próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy megpróbáltuk megmutatni, hogy igen, ez így lesz. Mit tudom én, az én nagyapám utált húsvétot tartani, akkor az én apámnak hiányzik a húsvét, ezért ő húsvétot tart már velem, és akkor én már fogom szeretni a húsvétot, vagy nem tudom, szóval mindig van egy ilyen újra meg újra ismétlődő probléma, ez szerintem ez így normális is, és a lényeg az talán, hogy mindenki találja meg, amikor szülő lesz, vagy hát fogalmas is nem vagyok szülő, de ezt gondolom, hogy az ember megtalál valami nyelvet a saját gyermekével, amit majd a finomít tovább az ő gyermeke, és ez így megy tovább.
1: És aztán jönnek közben új sémák, új felvetések, újra meg újra. Az előbb ugye azt mondtam, hogy eredetileg a Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozatos diákjainak a munkája volt. Ezt azért mondtam így, mert azóta már jó részt a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói vagytok. Igen. Te is?
2: Igen, én most leszek másodéves báb specializáción. A Kállerále Federico és a Tatai Bulcsú, ők prózai színművészen lesznek másodévesek, úgy Domonkos Farkas meg a Pesti Magyar Színi Akadémia hallgatója, meg ott lesz másodéves. Úgyhogy igen, mindannyian tovább mentünk ezen az úton. Úgy néz ki, hogy most maradunk.
1: Hát a Vörösmarty drámatagozata erre jó alapot ad.
2: Abszolút.
1: Tervezitek a jövőben is a közös alkotói munkát?
2: Hát úgy továbbra is legjobb barátomként nevezhetem ezt a három srácot, úgyhogy igen, illetve abszolút remélem, hogy még lesz erre lehetőség. Most egyelőre mind a tanulmányainkat folytatjuk, illetve azt elfelejtettem még mondani, hogy volt egy tanársegédünk, Petrik Sára Zsófia, akivel szintén ő az a próba folyamatot végigkísérte, és sokat segített, úgyhogy ővele is még így öten lehet, hogy összeállunk és csinálunk valamit. Én szeretnék a jövőbe, egyelőre most nincs rá idő, mert most fejlődünk, de majd, hogyha már tökéletesre pallérodunk, akkor talán majd egyszer még igen.
1: Ugye a hiánybetegség alapvetően nem egy ifjúsági előadás, hanem egy kortárs színházi alkotás, amely a felnőtteknek is szól.
2: Igen.
1: Azért ez fontos. Fontos hangsúlyozni. Na, még egy gyors kérdés. Nagyon egyszerű. Létezik a tökéletesség?
2: Én azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű az a kérdés, mint ennek tűnik. De hát talán nem, de a tökéletességre való törekvés szerintem nem árt. Bár erről pont volt vitánk a próba folyamat alatt, és nem értettünk ebben egyet. Én azért igyekszem törekedni a tökéletesre, de megelégszem ezzel a törekvéssel.
1: Igen, mert ha az ember mindig a tökéletest kergeti, akkor sosincs vége a folyamatnak, nem? Mert hogy akkor mindig találsz benne még valami csiszolnivalót. Na most ezt nagyon jól le tudja zárni egy határidő. Ja, tovább nem igen. Lehet, kész, itt a vége.
2: Igen, az mindig segít, igen.
1: Abszolút. Jó, hát ez az előadás már látható, illetve látható lesz az E-Színház Fesztiválon, hiszen szeptember 18-a és 27-e között tart majd. Kívánom, hogy nagyon sokan nézzék meg a Hiánybetegség című előadást. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Neuhauser Emil Béla író, rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok Önöknek! Az előttünk álló órákban a napközbeni 23 Celsius fokos csúcsérték után a hőmérséklet lassan 19 fokra csökken, miközben az égbolt fokozatosan erősen felhőssé válik. Megélénkül a légmozgás, egy-egy futó gyenge zápor kialakulását nem lehet teljesen kizárni. A múltbeli szélsőségek közül kiemelkedik, hogy 2008-ban ezen a napon országosan tomboló hőség volt. A legmagasabb hőmérséklet akkor elérte a 36,2 Celsius fokot. A megélénkülő szél és az esetleges szemerkélő eső miatt a hazatéréshez már mindenképpen javaslunk egy vízlepergetős, szélállóbb dzsekit. Kellemes őszi délutánt kívánok!

是今生 Touch me, trust me, savor each sensation

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Chopintól Bachig három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydneum, a Zeneakadémián. A sorozat október 3. péntekén Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert következik. Mikulás napján a Zeneakadémia nagytermében Advent Bachal címmel Vashegyi György vezényletével a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar ad ünnepi kantáta estet. December 2. szombatján pedig a romantika kerül középpontba. Az Ensemble Variabile koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangzanak majd el a Solti teremben. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban november 8-áig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei magyar sajtófotó pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, illetve természetfotók is egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. magyar sajtófotó kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a budapesti Capa központban. Szombat és vasárnap délelőtt is látható lesz az Eiffel műhelyházban a Hári Jánoska, Kodály Zoltán daljátékának gyerekekhez közelített változata. A Hári 100 eseménysorozat nyitó produkciójában a nagyotmondó opsitos kalandjai friss és játékos formában elevenednek meg. Az alkotók azt is vizsgálják, hogy hogyan beszélhetünk Hári fantasztikus történeteiről egy olyan korban, amikor a gyerekeket a mesterséges intelligencia által lé. Az alkotók azt is vizsgálják, hogy hogyan beszélhetünk Hári fantasztikus történeteiről egy olyan korban, amikor a gyerekeket a mesterséges intelligencia által létrehozott hamis

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, szabályoznak a kiskorúak közösségi média használatát. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak két embert a Volán buszügy gyanúsítottjai közül, közölte a központi nyomozó főügyészség. Bár a neveket a főügyészség nem említette meg, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szabályozna a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. Az indítvány beszüntetné azt is, hogy a szolgáltatók a hosszú időtartamú programhasználatot jutalmazó és ezzel függőséghez vezető tartalmakat osszanak meg a 18 év alattiakkal. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A 3,6-es erősségű földmozgásban senki nem sérült meg, anyagi károkról sem tudni. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben lehet kisebb eső, zápor. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. A szél holnapra mindenütt mérséklődik. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! A főváros 12. kerületében az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Így a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem tudnak jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A korlátozás miatt az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út Alkotás utca útvonalon is araszolásra készüljenek. Ma délután is lassú az átjutás a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál egy hosszabb szakaszon csak egy sáv járható felújítás miatt. Szakaszonként szintén csak lassan járható a Szilágyi Erzsébet fasor mindkét irányban, és jelentős lassulást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén is. Erős a forgalom mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztóriáig, az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban, a Nagykörút előtt továbbá a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakparton ezúttal is egybefügg a sor a Lánchídig mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citeraművész érkezik hozzánk percek múlva. Vele folytatjuk majd a ma délutáni műsort. Most azonban Nodó G-dur fuvola versenyének első tételét hallgatjuk meg a Kapella Szavária előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

Ufro, om, illo, om.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gubinec Ákos, junior primadíjas, népdalénekes, citera művész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást.
0: Lentiben indul szeptember 26-án, ezt követően 8 állomás után december 10-én Budapesten zárul majd a Határtalan Hangok című országos népzenei koncert és workshop sorozatod. Hát szeptember 26-a hamarosan itt van. Hogyan kezdődik, mi történik majd az első állomáson, Ákos?
1: Igen, alapvetően a Határtalan Hangok, ahogy említetted is, 8 állomáson mutatkozik be majd Magyarország különböző pontjain, nagyjából minden régióba egyébként eljutunk. És a koncert sorozatnak a célja az az, hogy egyrészt a népzenét egy kortárs formában tegyük a színpadra, határtalan, hiszen valljuk azt, hogy műfajok határtalansága az, ami megjelenik ezen a koncertszínházban, mert hogy egyébként majd narrációk is összekötik itt az egyes műsorszámokat, illetve táncot is láthatnak a nézők a színpadon, illetve aki esetleg már ismerő, tudja, hogy a fiatal tehetségek gondozásával, felkorolásával is foglalkozom, és minden koncerten a helyi fiatal tehetségek is bemutatkoznak, illetve lesznek olyanok, ahol majd egyébként az én fiatal tanítványaim is a koncert részeként fellépnek.
0: A népzene hogyan lesz kortárs?
1: Hát azt gondolom, hogy erre a válasz az viszonylag egyszerű, hiszen a népzene az sokak szemében egy ilyen múzeumi tárgy, amiben azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy 100 évvel ezelőtt mennyi népdalt felgyűjtöttek, de talán kevésbé gondolunk abba bele, hogy ezek a népdalok, a tartalmuk, a szövegük, azok ma is ugyanolyan aktuálisak, hiszen ugyanúgy szólnak az élet minden pillanatáról, a szerelemről, a bujdosásról, az útkeresésről, identitáskeresésről, vagy éppen a csalódásról, fájdalmakról, és ezek mind-mind olyan pillanatok, amik egyébként ma is ott vannak az életünkben. Egyrészt ezért is kortárs, mert hogy egyébként ma is élő tud lenni a népdal, hogyha egyébként ezeket a szövegeket énekeljük. Másrészt pedig lesznek olyan számok is, olyan dallamok is, amelyek kifejezetten olyan hangszerelésben valósulnak meg, amelyek mondjuk kuriózumnak számítanak, például diákdalok, többszólamú férfiének együttessel, vagy éppen egy Petőfi versfeldolgozás vonószenekarral. Tehát ilyen szempontból is kortárs, és ahogy mondtam, egy történetté alakítjuk az egész koncert folyamot, és így egy egész kerek képet kaphat majd a közönség.
0: És valóban igazad van, hiszen a népzene így nem egy halott műfaj, hanem élő eleven, ami itt van a mi életünkben is, jelen van, hát jelen valóvá lehet tenni.
1: Így van, és ez talán nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ugye, ha sokan kérdezik ma is, hogy tudjuk megszólítani a fiatalokat például, egész egyszerűen én azt látom, hogy az ő életükben is nagyon sok olyan állomás van, amelyek egyébként akár a népdalokban is megtalálhatók, ahogy már említettem, a szerelem, vagy éppen a gyerekkorban, ugye mennyi gyerekdalt éneklünk, és aztán nem is gondoljuk, hogy ez mekkora öröm egyébként. És a másik, ami nagyon fontos, az, hogy egyébként közösségi a népzene, és alapvetően a művészetek nagy része, vagy többsége, és a koncertjeinken majd ezt is próbáljuk kihangsúlyozni, illetve a workshopon is, amit említettél, hogy aki eljön, ő egy ízelítőt kapjon abból, hogy miért felemelő élmény közösen énekelni, közösen alkotni, akár zenei játékok, vagy akár népdalok segítségével.
0: És milyen narráció köti majd össze a betéteket?
1: A narrációkat is ezekhez az állomásokhoz fűztük fel, amik igazából egy történetet szőnek majd a darabból, nyilván különböző hangszerelésekkel. Gyakorlatilag az én életutam, az eddigi tapasztalások vagy állomások köré fűztük fel ezeket a blokkokat és ezeket a narrációkat, hiszen ugye én magam is egy zalai kisfaluból származom, és nagyon sok lépcsőn vagy állomáson keresztül mentem egészen addig, hogy aztán mai napra éppen ez a koncert sorozat kialakult, mint például az, hogy milyen, amikor egy támogató közegből, egy tényleg nagyon szoros megtartó közösségből kerültem ki, és keresztül mentem a városba kerülésen, a nagyvárosba kerülésen, az egyetemre, egyetemi éveken, az identitás keresésen, és aztán egészen addig, hogy éppen az a két lemezem is ugye arról szól, hogy a férfi éneklésnek a színét és a sokszínűségét megmutatni. Úgyhogy picit e köré építettük fel a koncertet. Ez nem azt jelenti, ez nem azért van, mert mindenképp az én életutamat kell, hogy megismerje a közönség, hanem hanem azt gondolom, hogy, hogy az én állomásaim is olyan állomások, amelyek egyébként mindenkinek közéletében megjelennek.
0: Igen, tehát a te személyes életed egyfajta egyetemességet, általános érvényűt is hordoz.
1: Igen, mert hogy ugye alapvetően az emberek túlnyomó többsége ugyanazokon az állomásokon megy végig, mert mindenkinek, ahogy említettem, van első szerelme, aztán valószínűleg van egy első csalódása is, akár a szerelemből adódóan, de ezt nyilván sok-sok oldalról meg lehet közelíteni, vagy az, amikor tényleg kirepül egy gyermek a háztól, és az egyébként minden csodálatos oldalával együtt egy nehéz időszak, mind a szülőnek, mind egyébként a fiatalnak, hiszen leválik a családtól, és ez mindannyiunk életében jelen van.
0: És akkor ez is megmutatkozik a színpadon a dalok által?
1: Így van, ez is meg fog mutatkozni. Egyébként műfajok tekintetében is elég színes lesz a repertoár, egészen a keservesektől, a vidámabb csárdás dallamokig át, népdalfeldolgozás vagy versfeldolgozáson keresztül, és mindenféle hangszerelésben hallhatnak majd az érdeklődők dallamokat.
0: Köszönöm szépen, Ákos, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citeraművész itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citera művész. Szeptember 26-án turnéra indulsz, Határtalan hangok címmel lesz egy országos népzenei koncert és workshop sorozat. Lenti lesz az első állomás, ha jól emlékszem, és majd Budapesten zárul. Korábban azt mondtad, hogy a különböző állomásokon a helyi tehetségek is megmutatkoznak. Őket kik válogatják ki, vagy te már ismerted őket korábban, vagy a helyi kulturális egység mutatja be őket? Tehát hogyan zajlik a kiválasztás?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen alapvetően egyébként az állomások részben az én életemhez is kapcsolódnak, tehát úgy alakultak ki, úgy alakítottuk ki a koncert sorozatnak a helyszíneit, hogy egyébként az én életemben is ezek meghatározó helyszínek voltak. Nem mindegyik, de a többsége, tehát például ugye Lenti, ott születtem nem messze, Nován töltöttem a gyerekkorom, Zalaegerszeg, ahol szintén zeneiskolába is jártam, Székesfehérvár, ami egyébként a középiskolám helyszíne, egy nagyon-nagyon fontos év volt, 4 év volt a számomra. Budapest nyilván most már lassan 10 éve itt töltöm a mindennapjaimat, vagy éppen Pécs, ahol pedig most kezdtem a doktori tanulmányaimat, úgyhogy szintén most már egy kiemelkedő állomása lesz az életemnek, és ezen felül pedig még megyünk Szegedre, Miskolcra, illetve Győrbe is. A fiatal tehetségek kiválasztása pedig részben egyébként korábbi ismerettségek alapján történt, hiszen nyilvánvalóan azokon az állomásokon, ahol én is jártam, mármint hogy kötődnek az életemhez, ott egyébként elég kézenfekvő volt, mert nagyon jó kapcsolatban vagyok azóta is a helyi népdalénekesekkel, vagy népzenetanárokkal, és tudom, hogy ők is fontos szerepet töltenek be a helyi fiatalok nevelésében. De vannak olyan helyszínek, ahol pedig mi megkeressük a kulturális intézményeket, illetve a zeneiskolákat, hogy amennyiben népzene tanszak működik, akkor örömmel látnánk a feltörekvő tehetségeket is. Ez az egyik része a sorozatnak, és lesznek olyan állomások, ahogy említettem, ahol pedig kifejezetten az én mentoráltjaim fognak bemutatkozni, hiszen ugye egészen idén júniusig tanítottam Székesfehérváron a Zeneművészeti Gimnáziumban, jelenleg is ugye tanítok a Zeneakadémia Népzenetanszékén, illetve egy egyesülettel, a SZÉF Egyesülettel most már évek óta egy mentorprogramot is viszünk. Úgyhogy éppen Lentiben egyébként Muravidékről lesznek gyerekek, a mai Szlovénia területéről, akik zalai népdalokat fognak bemutatni, és az elmúlt években egyébként több alkalommal mentoráltam ezt a csoportot is, vagy éppen a székesfehérvári állomáson is lesznek korábbi tanítványaim, úgyhogy ez nekem is egy ilyen nagyon szép és fontos momentuma lesz a koncertnek, amikor akár azt hallom, hogy ők lépnek színpadra, vagy lesz olyan, amikor közösen fogunk énekelni majd a színpadon.
0: És hát régi kapcsolódásokat is mutat számodra ez a koncert sorozat, nem? Tehát, hogy találkozol azokkal az emberekkel, akikkel akár 1000 éve nem volt erre lehetőség.
1: Így van, és egyébként talán ez az, ami nekem vagy ami miatt én még extrémebben várom ezt a sorozatot, mert hogy tényleg az van, hogy visszalátogatok olyan helyszínekre, például Lentiben az első állomáson közel 10 éve nem mutattunk be egy ilyen nagyobb volumenű produkciót, úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon katartikus élmény lesz valószínűleg, vagy ugyanez a helyzet, hogy Székesfehérváron pedig a volt tanáraim biztos, hogy jó páron majd ellátogatnak a koncertre, és ezek a kapcsolódások, amit te is mondasz, ezek valóban talán túl a koncerten is még fontosabbak.
0: Mit jelent számodra a határtalanság? Hiszen jelen van a koncert sorozatban is, illetve a lemezet címe is ez. Határtalan férfiének.
1: Így van. És talán megfogtad azt a kérdést, amivel mostanában sokat gondolkodom, hiszen amikor meghatároztuk ennek a koncert sorozatnak a címét, akkor azon gondolkodtunk, hogy de hát most akkor ez is legyen határtalan hangok, tehát minden projekt legyen határtalan, de hát hogy ez nem túl unalmas, vagy hogy egyébként. És aztán rájöttem arra, hogy valójában én magam vagyok a határtalanság, mert hogy én pontosan az elmúlt években arra törekedtem, hogy egyébként lebontsuk ezeket a falakat, hogy a népzene az konzervatív, és nem tudom, ódivatú, vagy idejét múlt, vagy hogy éppen szemléletben nyissunk a fiatalok felé, vagy az, hogy nincsenek területi határok, tehát hogy tényleg olyan dallamok is elhangoznak, amik adott esetben nem a mai Magyarország területéről származnak, hogy az minden generációnak szól. Szóval egy picit azt gondolom, hogy, illetve nem is picit, hanem most már így ezt a saját, hogy mondjam, a saját identitásomnak is érzem ezt a határtalanságot, mert hogy én azt gondolom, hogy akkor tudjuk igazán megérteni a másik embert és a társadalmunkat is, hogyha egyébként mi is nyitottan állunk hozzá, és a koncert sorozat, vagy az egész népzenei koncertszínház az erre lesz hivatott, hogy bemutassa azt, hogy egyébként a népzenében is milyen érzelmek vannak, és hogy milyen nyitottság van egyébként a népdalokban.
0: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem, aki junior primadíjas népdalénekes, citeraművész. Jövünk mindjárt vissza.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A főváros 12. kerületében az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Így a Hegyalja útról a felüljáró mellett nem tudnak jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A korlátozás miatt az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út, Alkotás utca útvonalon is araszolásra készüljenek. Ma délután is lassú az átjutás a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál egy hosszabb szakaszon csak egy sáv járható felújítás miatt. Szakaszonként szintén csak lassan járható a Szilágyi Erzsébet fasor mindkét irányban, és jelentős lassulást tapasztalhatnak a Szél-Kálmán tér környékén is. Erős a forgalom mindkét irányban a Kiskörúton az Asztóriáig, az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban a Nagykörút előtt, továbbá a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakparton ezúttal is egybefügg a sor a Lánchídig mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok Önöknek! Az előttünk álló órákban a napközbeni 23 Celsius fokos csúcsérték után a hőmérséklet lassan 19 fokra csökken, miközben az égbolt fokozatosan erősen felhőssé válik. Megélénkül a légmozgás, egy-egy futó gyenge zápor kialakulását nem lehet teljesen kizárni. A múltbeli szélsőségek közül kiemelkedik, hogy 2008-ban ezen a napon országosan tomboló hőség volt. A legmagasabb hőmérséklet akkor elérte a 36,2 Celsius fokot. A megélénkülő szél és az esetleges szemerkélő eső miatt a hazatéréshez már mindenképpen javaslunk egy vízlepergetős, szélállóbb dzsekit. Kellemes őszi délutánt kívánok!

0: Az Intermezzo vendége Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citera művész. Arról a koncert sorozatról beszélgetünk, ami szeptember 26-án indul Lentiből, a címe Határtalan hangok. Korábban volt arról szó, hogy hogyan lehet elevenen tartani a népzenét. Mit tudsz te ezért tenni, vagy mit tudnak azok a művészek tenni, akik hát valahogy a fiatalok érdeklődését is fel kell, hogy keltsék, hiszen ugye alapvetően az a fontos, hogy generációkon átíveljen a népzene szeretete, hogy valahogy egymásnak adják tovább az emberek, hogy ez a sor ez ne érjen véget.
1: Igen, talán ez egy nagyon fontos kérdés ugye a 21. században, hiszen ugye nagyon sok műfajjal találkoznak a fiatalok a social médiában, különböző felületeken, és én mindig onnan közelítem meg ezt a kérdést egyébként, hogy mi az a közös kincsünk, amit egyébként mindannyian tudunk énekelni. És ha belegondolunk, hogy rögtön az első háromban jellemzően biztos, hogy lesz egy népdal ebben. Tehát, hogy a Hejdunáról fúj a szél, a tavaszi szél, az Érika szőlő, és akkor ezt még ugye lehetne hosszan folytatni, és valójában ebbe bele se gondolunk, hogy ez mekkora élmény és mekkora löketet ad. És amikor egy interaktív énekórát tartok például, akkor én mindig innen indítok, hogy na, akkor énekeljük el a Hejdunáról fúj a szél. És az önfelett öröm, amikor azt látja a tizenéves egyébként kamasz gyerek, aki egyébként ugye tudjuk, hogy hát biztos, hogy nem énekel, de amikor azt látja, hogy a szomszédom is énekel, meg a tanárnéni is énekel, meg a előttem lévő is, akkor egyébként ő is azon kapja magát, hogy ja, hát ezt én is ismerem, és akkor mekkora buli. Úgyhogy szerintem ez az egyik kulcs, hogy innen indítsunk. És én a másik, amit látok, szintén ezzel azért nagyon nagyban összekapcsolódik, hogy nagyon szeretnek a mai fiatalok aktívan bekapcsolódni bármilyen eseménybe. Tehát az, hogy egy fesztiválon, egy workshopra elmennek, az ma egyébként teljesen természetes egy fiatalon, mert nagyon-nagyon szeretnek proaktívak lenni, és ugye a kreatív, alkotói fantáziájukat is folyamatosan fejleszteni vagy használni. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy ha teret adunk arra, hogy megmutassák a tehetségüket, és megmutassák azt, hogy egyébként miben erősek, vagy kipróbálják magukat, akkor az biztos, hogy lehetőséget ad arra is, hogy minél több fiatalt megszólítsunk.
0: Végül is a lehetőségen múlik? Azon, hogy teret kapjanak?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Pont ugye itt az előbb beszéltünk arról, hogy határtalanság, és hogy én azt gondolom, hogy azt pedagógusként is azt vallom, hogy szóval nem értek egyet azzal a sztereotípiával, hogy a mai fiatalok elromlottak, és hogy bezzeg a mi időnkben, mondják ezt ugye 50-60 évesen, hogy akkor minden jobb volt. Szerintem változik a világ, és ezzel együtt kell élnünk, és vagy legalábbis én így vagyok vele, hogy mindenképp együtt élek ezzel, és egyébként nyilvánvalóan egy mai fiatalnak lehet, hogy más lesz fontos, mint 50 évvel ezelőtt, de ettől függetlenül ezek a közösségi élmények, amik érik, azok ugyanolyan fontosak lesznek, mert ugyanúgy ott vannak a tízezres tömegek a koncerteken, meg a fesztiválokon és a különböző közösségi eseményeken, tehát ebből a szempontból viszont nyilván változott a világ, de hogy a fiatalok ugyanúgy igénylik ezeket a lehetőségeket.
0: Az mennyire fér bele a népzene kategóriába, az autentikus népzene kategóriába, hogyha mondjuk különböző műfajokkal ötvözik? Tehát, hogyha nem feltétlenül azt viszik tovább, amiket a mesterek régen énekeltek, amiket különböző kutatómunkával sikerült valahogy továbbadni a következő generációnak, hanem azon némi változtatást eszközölnek, vagy eszközöl a társadalom, uh-huh. vagy bizonyos generáció, vagy akár egy művész, hogy elindul ez a folyamat, hogy úgy más is megjelenik benne.
1: Igen, és ezt nagyon gyakran látjuk ugye manapság.
0: Igen.
1: Amit kérdezel, az nagyon jó, mert egyébként ugye szerintem itt fontos külön választani, vagy egy ilyen határt szabni annak, hogy meddig van autentikus népzene. Tehát nyilván az eredeti formájában felgyűjtött népzene, vagy népdal, ugye az ma is azt értjük alatta, hogy ami mondjuk az erdélyi faluban elhangzott, azt interpretáljuk a színpadon, megpróbáljuk ugyanabban a hangzásban színpadra tenni, vagy nem csak színpadra, hanem bárhol előadni, ahogy az egyébként eredeti formájában elhangzott. De hogyha ezt tovább visszük, akkor mondjuk már lehet, hogy azt nem hívjuk autentikus népzenének, hanem mondjuk világzenének hívjuk, vagy népzene kortárs formában, kortárs köntösben. De szerintem ez a kettő nem üti egymást, tehát hogy ugyanúgy lehet a népdalainkat ma is úgy használni, hogy mondjuk az egyszerre legyen élő, de mondjuk valamennyire megmaradjon hagyományhű is.
0: És mi történik akkor, hogyha az autentikus elemek kikopnak belőle? Mert valahogy ez tűnik ilyen törvényszerűnek, hogy egész egyszerűen a világ változásai azok formálják a népzenét, és lehetséges, hogy mondjuk az adódik tovább, ami már egy hozzáadott más műfajt tartalmaz.
1: Igen, és talán ez az, amikor már azt mondjuk, hogy sokkal inkább világzene, mint hogy népzene, mert hogy egyébként mondjuk olyan populáris zenei elemeket is beolvaszt, vagy mondjuk a jazznek a hangzásvilágát behozza, amitől egyébként az a népdal az már nem abban a népdal formában él tovább, hanem átalakul, de ettől mondjuk a szövege az valószínűleg még megmarad, vagy egy picit alakítják át, tehát hogy itt szerintem érdemes ezeket az átmeneteket látnunk.
0: De ez veszteség?
1: Hát most attól függ, hogy ezt honnan nézzük, mert hogy nyilván ha azt nézzük, hogy a nagyon szoros értelembe vett népzenés szakmának lehet, hogy ez egy veszteség, de közben meg egyébként lehet, hogy 100 másik vagy 1000 másik embert megszólítanak ugyanazzal a dallal, mert szimpatikus lesz a szövege vagy a hangzásvilága. Én nem gondolom ezt veszteségnek, szerintem az a fontos, hogy ilyenkor egyébként egy olyan közönséget kinevelni, aki kritikusan tudja ezeket értékelni, hogy azt mondja, hogy ez a zene számomra értékes, de ugye most mi az érték? Tehát, hogy akkor most már belemegyünk egy olyan kérdésbe, ami meg egy következő filozófikus gondolkodás.
0: Hát menjünk. Jössz legközelebb, itt maradsz reggeltől estig a stúdióban, hideg élelmet kapsz, és
1: egész napi
0: beszélgetünk
1: műsort,
0: róla. Abszolút, hát ez megér annyit. Köszönöm szépen, jövünk vissza Gubinec Ákossal, aki népdalénekes és citeraművész.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citera művész, aki hamarosan nagy útra indul. Szeptember 26-án lesz a 8 állomásos turné első szakasza, Lentiben Határtalan hangok címmel. Ákos, itt ugye nem csak egy koncert lesz a helyi tehetségekből, vagy akár az általad felfedezett fiatal tehetségekből is, hanem workshopot is tartasz majd a koncert után. Itt mire lehet számítani?
1: Igen, hát ugye...
0: Aki ismer, azt tudja.
1: Nem, ezt nem akartam így, de hogy...
0: De hát én mondhatom.
1: Szóval így van, aki ismer, azt tudja, jól mondtad, hogy egyébként én ugye oktatással is foglalkozom, illetve közösségszervezéssel, és ez a koncert sorozat túl azon, hogy egy ilyen művészeti, hogy mondjam, alkotói munkának az állomása, nem azt mondom, hogy kicsúcsosodás, mert az ember folyamatosan változik, és folyamatosan újabb és újabb állomásokat, utakat jár be. De túl azon egy workshop sorozat is indul minden állomáson, ahol megyünk, előtte egy nappal, Lentiben éppen 2 nappal, tehát 24-én, egy interaktív énekes workshopra várjuk a résztvevőket. Ez egy 90 perces foglalkozás, ahol részben egyébként a koncerten elhangzó dallamokból tanulhatnak meg majd az érdeklődők népdalokat, részben pedig ilyen különböző kreatív játékokkal várom az érdeklődőket, és egyébként nem kell, hogy bárki népdalénekesként érkezzen, vagy zenei tanulmányokkal, hanem itt tényleg az együtténeklésen van a közös hangsúlyunk.
0: Nagyon jó, hogy a koncert előtt lesz a workshop, én valamiért arra gondoltam, hogy talán utána, tehát ez még jobb, hiszen így fel is készíted őket.
1: Igen, és amit erre is talán utaltál, hogy a koncerten egyébként ezek a dallamok nyilván el is fognak hangozni, legalábbis egy-kettő, amit tanulunk a workshopon, úgyhogy egyszer csak lehet, hogy azon kapja magát valaki, hogy a széksorokban a szomszédja is bekapcsolódik a koncertbe, mert hogy egyébként erre biztatjuk majd a workshopon részvevőket, hogy nyilván ők is énekeljenek bátran velünk, és legyenek a koncert részesei.
0: Hát, hogy a határtalanság megnyilvánulhasson. Ugye most a Határtalan hangok című országos népzenei koncert és workshop sorozatról beszéltünk, de hát közben ott van neked a kétlemezes kiadványod is, a Határtalan férfiének. Lesz esetleg ennek folytatása? Tervezed?
1: Meglátjuk. Alapvetően szeretném ezt az utat folytatni, illetve ezt a határtalanságot bejárni. Nagyon izgalmas szerintem most az, hogy hova fog ki csúcsosodni, vagy hova fog vinni ez a koncertsorozat, mert most azt érzem, hogy egyébként itt már a egy-két ilyen műfaji határtalanságot is átlépünk. Ugye mondtam, hogy lesz egy versfeldolgozás például, de a koncert első felébe például egy klasszikus jazz standard is majd megszólal, de nem árulok el több titkot, úgyhogy akit érdekel, nyugodtan látogasson el. Úgyhogy lehet, hogy inkább most afele fog vinni a következő időszak majd, hogy itt próbálkozom, vagy próbálgatom magam itt a műfajok közötti határtalanságban, hogy mondjuk milyen, amikor együtt szól egy klasszikus zenei hangszerrel a népdal, vagy milyen, amikor mondjuk adott esetben saját szövegeket írok, úgyhogy izgalmas lesz ez a következő. Szerintem egy év az itt el fogja dönteni, hogy merre visz a határtalan út.
0: Hát a határtalanságban rengeteg lehetőség van. Mondhatnám, hogy határtalanul sok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát nagyon sikeres országos népzenei koncert és workshop sorozatot kívánok neked minden állomásom.
1: Köszönjük szépen, és természetesen várunk mindenkit szeretettel.
0: Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citeraművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hoffi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Meghalt Deák Bill Gyula blues énekes. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatóak. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt Budapesten. A magyar szabadság szerető nép és 1956-ban nagyon sokféle ember akart egy irányba haladni. Ezt mondta a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán reményét fejezte ki, hogy a kerek évforduló után egymást elfogadva épülhet fel egy olyan ország, amely hű a szabadságharc céljaihoz. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, hangsúlyozva, hogy 1956 legfontosabb üzenete a sokféleségben megvalósuló hazaszeretet és összetartozás. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak a bérrendezését is. Ezt mondta a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár azt is elmondta, hogy a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre is fény derült a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet. A volt kormányfőfia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es évek végén a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult, amelyet a következő évtizedekben több album követett. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Művészetére hatással voltak a hazai, valamint a nyugati világ rock és blues legendái, például Radics Béla, Jimi Hendrix és Ray Charles. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Változóan felhős napos idő lesz, a nyugati és északi területen borult lesz az ég, több felé lehet eső. Nyugaton 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14-20 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó estét kívánok! Továbbra is pótlóbusz jár a fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai Mari tér és az Oktogon között baleset miatt. Változatlanul nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán, a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út, Alkotás utca útvonalon is, mert az Alkotás utcában a Bach csomópont után csak a belső sávban tudnak közlekedni, ott ugyanis vízvezetéket javítanak, így a Hegyalja útról nem tudnak jobbra az Alkotás utcába kanyarodni a felüljáró mellett. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baross utcánál vízvezetéket javítanak, a 251-es, a 251A és a 251E autóbusz ezért módosított útvonalon jár. Nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 15. kerületben a Szűrt-Liget utca sem járható, továbbra sem a Morzsa utcánál, ugyancsak vízvezeték javítás miatt, ezért a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296 autóbusz is terelve közlekedik. Nem érinti a Géza Fejedelem tér, a Szűrt-Liget utca és a főút megállót. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok minden kedves Zsófiának. Gratulálunk, hiszen ez a mai az ő napjuk, de ma ünnepelnek még Ildikó, Paloma és Róbert nevű hallgatóink is. Most pedig Handel B-dur koncertó grosszójának 4. tételét hallgatjuk meg a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szeptember 24-e és 30-a között immár 13. alkalommal rendezik meg a Skandináv Filmfesztivált a budapesti Art Plus Cinemában. Hogy ez alatt az egy hét alatt mi mindent, hányszor és hogyan lehet megtekinteni, arról Kárpáti Györgyöt, a Skandináv Filmfesztivál programfelelősét faggatom, aki itt van a vonalban. Szia!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Nem vagytok babonásak, hogy 13. minden készen áll?
2: Őszintén szóval én ezt utólag gondoltam csak végig, hogy ezzel valamit kell kezdenünk, viszont a program olyan klasszul összeállt, hogy én már csak arra gondolok, hogy ha nem lesz túl meleg, akkor valószínűleg megint nagyon jól fogja magát nagyon sok ember érezni ezen a Skandináv Filmfesztiválon.
1: Szerintem minden körülmények között jól fogják érezni magukat. Mindenféle stílus képviselteti magát, sőt, premieres filmek is lesznek. Egy kicsit avas be minket nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen eldarálni lehet, hogy el tudnánk a filmcímeket, csak nem lenne értelme. Szóval, hogy honnan indítsunk mondjuk a premieres filmekkel, vagy mikkel?
2: Igen, ahogy a rajongók megszokhatták, próbáljuk minden évben a skandináv film színeivált elhozni, és ebben most négy olyan premierőti vetítés szerepel, ami szerintem egyenként is ínyenség, és ugyanezek később majd láthatók lesznek a magyar mozikban, de gyakorlatilag hónapokat kell rá várni. Hát azt gondolom, hogy az, hogy most az első alkalommal Magyarországon például megnézhesse valaki Krisztián Mongiu aranypálma díjas filmét, a Fjordot, az egy kiváló lehetőség. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert a Mongiu már a második aranypálmáját nyerte a világ legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban. Zárójel, kettőnél többet senki nem nyert, szóval ezzel többek rekordját állította be. És ő ugye a Román új hullám nagy rendezője, viszont most nagyon szeretett volna egy olyan skandináv multikulti történetet csinálni, ami azért így végül is Norvégiában játszódik, és többségében norvég, és egy olyan családról szól, ahol felmerül egy többgyerekes családnál a családon belüli erőszak, ezért a gyerekeket automatikusan le akarják választani a családról, anélkül, hogy megkérdeznék a családot, mondván, hogy a gyerekek sosem hazudnak, és ebből aztán egészen komoly jogi perpatvar lesz. Ez egy megtörtént eseményt feldolgozó, nagyon tanulságos történet, és azt gondolom, hogy akinek gyereke van, annak azért szorul össze a szíve, aki gyereket tervez, annak azért szorul össze a szíve, szóval, hogy mindenki megtalálja azt a számítását, amitől egy nagyon megrázó, de nagyon-nagyon komoly élmény lehet majd a részük.
1: Szerintem mi, akik nézünk skandináv filmeket, például valamelyik streaming szolgáltatónál, valahogy egy az egyben ráérzünk mindjárt az elején, valahogy a képi világ, a színek, az indulás annyira egyedi a skandináv, valószínűleg azért, mert nagyon erős a hollywoodi dominancia, és egyből látjuk, hogy mi az, ami európai, de például egyedi szerintem a skandináv humor is. Ha csak egy példát hozhatok, amit hiányolok a 13. Skandináv Filmfesztiválból, az az 1978-as Picasso kalandjai, amit egy ilyen klasszikus visszatekintő rovatban le lehetne vetíteni, mert én nem tudtam, hogy létezik svéd humor, de ha összeadom a brit humort háromszor kb., akkor kaptam meg a Picasso kalandjait, de hogy az nincsen, viszont van azért humor a skandináv világban is, abból is tudsz ajánlani?
2: Ez azért érdekes, amit felvetettél, mert általában két típusú filmet vár a néző, a skandináv filmet néz, vagy bűnügyi történetet, vagy humoros történetet. Na most ez azért nagyon érdekes, mert nekem több skandináv rendező mondta korábban, hogy náluk ez a vonal, ez hagyszázékony is elválasztódik. Tehát ami náluk vicces, az másnál véresen komoly. Szóval igazából ez tényleg egy izgalmas kérdés, hogy mettől meddig tart az ember ízlésében, vagy mondjuk adott kultúrájában a humor kérdése. Megjegyzem, hogy a két premier előtti film, amit még említenék, a Szülői felügyeletén a Szerelmre Szomi, az van, is humoros, még akkor is, hogyha mondjuk mindkettőt megnézve utólag néhányan ezt a fejemhez verik, hogy hát gratulálnak a humorérzékenhez. Mert hogy a Szülői felügyelet az most jelenleg Svédország favoritja, hogy Oscar nevezettjévé váljon a nemzetközi film kategóriában. Már a hármas szűk listán rajta van, és ebben a történetben három apa elvállalja, hogy elmegy egy osztály kirándulásra, tudod, a kijelölt szülői felügyelőnek a pedagógusok mellé, és hát mindegyiknek nagyon más a kulturális gyökere, a világa, világnézete, stb. A neveltetés, és hát ez elég erősen kicsattan, ez a kezdetben, nem veszünk egyáltalán részt, az érezzük jól magukat a gyerekektől, a úristen, mit csinálnak a pedagógusok a gyerekeinkkel, hát közbe kellene lépni bezárólag, és aztán utána ugyan lesz egy nagyon drámai fordulata ennek a történetnek, de abszolút vigyátékként tartják a svédek számon.
1: A svédek!
2: Igen, ezt szeretném hangsúlyozni, és a Szerelemre szomjaz a című párkapcsolati romantikus vigyátéknak meg pont az adja az alapját, hogy szétmegy a pár, és gyakorlatilag ettől indul be a párkapcsolat igazán, hogy aztán utána mégis újra egymásra találjanak. Tehát a mi nézpontunkból ebben lehet, hogy több a dráma, ők az abszurd helyzeteit egy párkapcsolati lingvónak abszolút vigyátékként élték meg. Szóval ugyan egyiknek sincsen az a filmtörténeti léptékű humora, mint az általában említett emblematikus Picasso kalandjainak, de hogy gyakorlatilag ez nagyon izgalmas, hogy nagyon komoly társadalmi témákat a humor felől közelítenek meg még mindig a skandinávok, és azt mondják, hogy ha már megoldani nem tudjuk, röhögjünk magunkon, és bevallom őszintén, szerintem ebben eléggé követendő lehet.
1: Adom, így van. Adom ezt még egy interjú, egy fontos információ a végére. Egyrészt, hogy az artpluscinema.hu oldalon található részletes információ, de annyira részletes, hogy a vetítési időpontok is megvannak. Én csak azért kérem, hogy nagyjából mondd el őket, mert hogy nagyjából egy időben indulnak a különböző vetítések, ezért aztán nem is olyan nagyon nehéz megjegyezni. Melyik napszakra tervezzünk, ha szeretnénk ellátogatni a vetítéseitekre?
2: Az Art Plus Cinema két nagy termében mennek a vetítések párhuzamosan, amiből a 6 órás és a 8 órás sávban a nagy teremben van naponta mindig a premier előtti vetítés, tehát az újdonság, míg a korábbi sávokban, illetve a kisebb terem előadásain az elmúlt évek legsikeresebb skandináv filméből válogatunk egy csokoravalót. Itt aztán tényleg minden van, Oscar díjastól, Kanni Aranypálma díjason át, történelmi filmtől, vígjátékon át, vérbődrámáig, mindenki talál valamit, ami a kedvére van, de biztos vagyok.
1: Igen, és még egyszer mondom, hogy az artpluscinema.hu oldalon, ahol a pluszt is ki kell írni magyarul, tehát nem egy megjel van ott, hanem egy artpluscinema.hu, ott olyan részletesen fent van, hogy napra lebontva, és előadás 16 óra, 18-15, szóval aki ellátogat az artpluscinema.hu-ra, az minden részlettel képbe kerül. Nagyon örülünk, hogy beszámolhattunk róla, remélem majd beszámolunk a 14-ről is, és biztos vagyok, hogy a 13-on is minden rendben megy majd. Kárpáti Györggyel, a Skandináv Film Fesztivál program felelősével beszélgettünk. Köszönöm szépen, szia!
2: Hajrá, köszönöm, és jó rádiózást!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban november 8-áig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei Magyar Sajtófotó Pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, illetve természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a budapesti Capa Központban. Vasárnap különleges szerzői este zárul az Ars Sacra Fesztivál egyik kőbányai programszála a Szent László templomban. A Földtől az égig című koncerten Fülep Márk fuvola művész és Györfi Gergely hegedű művész lép a közönség elé. Az est világi és szakrális zenéket kapcsol össze, miközben a két hangszer hol önállóan, hol duóban szólal meg. A műsorban hangszeres monológok és közös darabok váltják egymást. A szerzői est a szemlélődő ember lelki világát és nyitottságát kívánja megfogalmazni közérthető zenei nyelven. A Földtől az égig vasárnap este 7 órakor kezdődik a kőbányai Szent László templomban. Jövő szombaton Telemann 300 éves, mégis meglepően friss komédiája, a Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság kerül színre a Budapest Music Centerben. A háromrészes szcenikus intermezzo egy raffinált szobelány, Vespetta és idősödő gazdája Pimpinone kapcsolatát követi, amely a könnyed évődésből hamar humoros, hatalmi és házassági játszmává alakul. Vespettát Lökösházi Mária, Pimpinonét Neubauer Lóránt alakítja, a barokk hangszeres együttest Bene Róza vezeti csembaló. Az előadást a historikus színjátszás és a barokk gesztika nemzetközileg elismert szakértője, Zigrid Toft rendezi, korhű, mégis közvetlen színpadi világot teremtve. Jövő szombaton várják a közönséget a Pimpinone című zenés komédiával a Budapest Music Centerben. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó estét kívánok! Továbbra is pótlóbusz jár a fővárosban, a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai Mari tér és az Oktogon között baleset miatt. Változatlanul nehéz az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán, a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út, Alkotás utca útvonalon is, mert az Alkotás utcában a Bakcsomópont után csak a belső sávban tudnak közlekedni, ott ugyanis vízvezetéket javítanak, így a Hegyalja útról nem tudnak jobbra az Alkotás utcába kanyarodni a felüljáró mellett. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, vízvezetéket javítanak, a 251-es, a 251A és a 251E autóbusz ezért módosított útvonalon jár. Nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. A 15. kerületben a Szűrt-Liget utca sem járható, továbbra sem a Morzsa utcánál, ugyancsak vízvezeték javítás miatt, ezért a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296 autóbusz is terelve közlekedik. Nem érinti a Géza Fejedelem tér, a Szűrt-Liget utca és a főút megállót. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok Önöknek! Az előttünk álló órákban a napközbeni 23 Celsius fokos csúcsérték után a hőmérséklet lassan 19 fokra csökken, miközben az égbolt fokozatosan erősen felhőssé válik. Megélénkül a légmozgás, egy-egy futó gyenge zápor kialakulását nem lehet teljesen kizárni. A múltbeli szélsőségek közül kiemelkedik, hogy 2008-ban ezen a napon országosan tomboló hőség volt. A legmagasabb hőmérséklet akkor elérte a 36,2 Celsius fokot. A megélénkülő szél és az esetleges szemerkélő eső miatt a hazatéréshez már mindenképpen javaslunk egy vízlepergetős, szélállóbb dzsekit. Kellemes őszi délutánt kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovadban most szeptember 17-e miatt beszélgetünk a Zsófia napról. Ekkor ünnepelnek a Zsófiák, ugye?
2: Így van, ez Zsófiáknak az egyik névnapjuk, és arra gondoltam, hogy különben minden Zsófiának boldog névnapot kívánunk. Akkor beszéljünk egy olyan Zsófiáról, aki közvetett módon azért minket is érintett. Nem másról lesz szó ma, mint Zsófia Friderika bajor főhercegnőről, aki Ferenc Józsefnek volt az édesanyja. Tehát róla fogunk ma beszélgetni.
1: Róla sokszor hallhattunk már, ha csak a Sziszi filmeket nézzük, akkor onnan azért van egy képünk, hogy ő milyen volt, de hogy valójában milyen volt. Ennek most utána megyünk?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem erre nem fogunk választ kapni, hiszen attól függ, hogy kinek a könyvét olvassuk, attól kezdve, hogy egy borzasztó anyós volt, odáig, hogy egy igenis nagyon jó és szerető és elfogadó anyós volt, mindent is lehet róla találni, úgyhogy próbálok valami kiegyensúlyozott köztes véleményt átadni a rádióhallgatóknak.
1: Zsófia Friderika, bajor főhercegnő.
2: 19 éves volt, amikor 1824-ben férjhez ment az osztrák császár másodszülött fiához, Ferenc Károly főherceg volt az ő férje. Róla azt kell tudni, hogy egy hát elég unalmas személyiség volt, nem érdekelték őt sem a könyvek, sem a színház, a zene sem. Ennek ellenére jól indult a házasság, mert azt kell tudni Zsófiáról, hogy nagyon szép hölgy volt, és a bécsiek azért mindig is szerették a szépet, úgyhogy a szépségével meghódította a bécsiek szívét, és egy Zsófia is bajor háttérrel, ennek ellenére jól érezte magát a kulturális és a zene egyik fővárosában. Egy nehézsége volt Zsófiának, hogy a házasságuk első éveiben nem tudott örököst szülni. Úgyhogy ez természetesen támadási alapot adott a bécsi udvarban felé. Azt mondják, hogy az első 5 évben körülbelül 10 vetélése lehetett. Úgyhogy azért ez, el tudja képzelni ezt a nyomást.
1: Igen.
2: Ami ott van egy uralkodó pár, férfi trónörökös kell, és 5 évig mindez nem történik meg. Itt jönnek be azok az Ausztriában található Bad Ischl környéki gyógyfürdők, amiknek köztudottan ilyen hatása is volt, tehát segítik a termékenységet, és aztán, ha minden igaz, akkor ennek volt köszönhető az, hogy a házasságuk 6. évében megérkezett az első gyermekük, Ferenc József, hát akit aztán a magyarok túlságosan is jól megismertek. Azonban egy meglehetősen zavaros politikai helyzetbe született bele Ferenc József, hiszen akkoriban a Habsburg ház uralma azért elég ingatag volt. Úgyhogy a császár halála után a fia Ferdinánd került a trónra, akit senki nem tartott erre alkalmasnak, de az is nyilvánvaló volt, hogy öccse, aki Zsófiának a férje volt, ő sem lenne jobb választás. Úgyhogy Zsófia, és itt jön az ő hihetetlen helyzetfelismerő képessége és bátorsága, meglehetősen merész játszmába kezdett, úgy döntött, hogy ezeket az alkalmatlan férfiakat eltávolítja a hatalmi pozíciókból, és a saját fiát fogja helyzetbe hozni. Úgyhogy tulajdonképpen sok negatív vélemény, amit róla hallunk, az lehet, hogy innen eredeztethető. Azért akkoriban nem volt megszokott, hogy egy nő ilyen szinten mozgassa a politikai szálakat, és ennyire erősen ráhasson.
1: Vagy ennyire nyíltan mozgassa a politikai szálakat.
2: Ez is igaz, mert a franciáknál is tudjuk, hogy keresd a nőt, az mindig is ott volt, igazad van. Tehát, hogy ennyire nyíltan felvállalja az ő, illetve a fiát támogató ambícióit. Tehát nem elégedett meg azzal, hogy nőként a háttérben legyen. Úgyhogy az évek alatt volt, igazad van. Tehát, hogy ennyire nyíltan felvállalja az ő, illetve a fiát támogató ambícióit. Tehát nem elégedett meg azzal, hogy nőként a háttérben legyen. Úgyhogy az évek alatt persze meg is tanulta, ahogy te is mondod, hogy egyrészt nyíltan, de másrészt azért eleinte

0: ropogott, és tényleg kis ilyen vége lett a monarchiának, és ekkor Zsófia egy olyan megoldást talált, ami végül úgy látszott, hogy mindenkinek megfelelt, lemondatta tehát a trónról a sokak által gyűlölt Ferdinándot, meggyőzte a férjét, Ferenc Károlyt, hogy ő is lépjen hátra, és így a fia, az akkor 18 éves Ferenc József kerülhetett a trónra.
1: Hogy fogadták ezt a döntést? A nép hogy fogadta?
0: Meglepő módon örömmel fogadta a nép ezt a döntést, hiszen egy jóképű, kötelességtudó, elsőszülött fiatalemberről van szó. Tehát valamilyen szinten ez a recsegő, ropogó monarchia ott visszabillent egy új egyensúlyi állapotba. És hát ugye persze, következő feladat az volt, hogy Ferenc Józsefnek is legyen egy felesége, akik aztán tudják a folytonosságot biztosítani, akiknél szintén lesz majd egy trónörökös.
1: Zsófia főhercegnét ki így, ki úgy képzelte el, és rengeteg pletyka is volt, például az is, hogy vajon szerette a magyarokat, vagy sem.
0: Hát valóban az egyik legerősebb kritika ellene az az, hogy nem szerette a magyarokat, de ez sem ilyen egyértelmű. Azt tudjuk, hogy vallásos asszony volt, ugye a Habsburgok eleve mindig mélyen hívő, vagy hát legalábbis nagyon vallásos katolikusok voltak. Tudjuk, hogy segítette a magyar árvízkárosultakat, kórházak építésére adott pénzt. Természetesen az ő legfontosabb célja az a birodalom egészének a békéje és egyben tartása volt, és ő mindent ennek rendelt alá, és ugye ezt próbálták a magyarok nyilván aláásni. A magyarokat ő egy forrófejű lázadónak tartotta, és egy folyamatos fenyegetés látott bennük. Ferenc József aztán 23 éves korában elvette feleségül Erzsébetet, Sziszit, ugye, akit nagyon szerettek a magyarok, és aki nagyon szerette a magyarokat. Tehát itt is már egyfajta megosztottság lehet, ha úgy tetszik. Hogy miért nem érezte jól magát Erzsébet Bécsben? Ehhez is persze Ferenc Józsefnek a munkatempója és a munkamániája is hozzájárulhat, hiszen ahogy mondtuk, ő nagyon komolyan vette a feladatát. Itt nagyon sokat dolgozott, kora reggeltől késő estig, sokszor hagyta egyedül az ifjú feleségét, aki borzasztó magányosnak érezte magát. Erzsébetről azt is tudni kell, hogy ő egy igazi szabad szellem volt. Bajorországban megszokta azt, hogy egyedül, kíséret nélkül lovagolhatót mehetett ki a természetbe. Mindezt Ausztriában Ferenc József feleségeként nem tehette meg, és pontosan Zsófia volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy mindig kísérje el valaki, nem csak az etikett miatt, hanem a biztonsága miatt is. Tehát itt is volt már egy konfliktus az anyós és a menny között, ha úgy tetszik. Ugye itt is volt egy hatalmas elvárás az udvar és mindenki részéről, hogy legyen egy fiú trónörökös. Ugye ez sem történt meg olyan könnyen, bár nagyon hamar jöttek a gyermekek. Először az első Zsófia, aki érdekes módon az anyós, vagy hát a nagymama nevét kapta. Tehát 1855-ben született meg az első gyermeke, aztán megszületett Gizella. És ugye itt is beszokott jönni a Zsófia főhercegnővel kapcsolatos negatív megítélés, hogy elvette a gyermekeket Erzsébettől, Erzsébet nem lehetett ott mellettük. Hogy ez is mennyire igaz, ez megint egy nagyon bonyolult kérdés, mert ez is része volt az etiketnek, hogy dajkák, nevelőnők nevelik a piciket, de lehet, hogy azért Zsófia kicsit jobban ráhatott, és nem tartotta Erzsébetet elég éretnek ahhoz, hogy a saját gyermekeit nevelje.
1: Értem. Igen, meg ugye, hogyha ez egy megszokott eljárás volt, mondjuk, hogy nevelőnők nevelték a gyerekeket, akkor ugye ezzel szembe menni,
0: nem
1: ez
0: lehetett.
1: Is...
0: És Erzsébet is olyan fiatal volt, 17-18 évesen gyakorlatilag lett anya. Ha már a Zsófia napról beszélünk, akkor egy nagyon tragikus eseményt is említhetünk, hiszen 1857-ben a királyi pár a két lánygyermekükkel, Zsófiával és Gizellával első magyarországi körutazásukat tették meg, és ezen az úton történt az, aztán beszéltünk már erről korábban, hogy a két éves kis Zsófia bizony meghalt a budai királyi palotában. Nyilván ez is Erzsébetet is egyre inkább eltávolította Bécstől, biztos, hogy megkapta a kritikákat arra, hogy miért vitte magával a gyerekeket. Egyik könyvben azt olvastam, hogy Zsófia határozottan intette őket, hogy ne hozzák a gyerekeket, hagyják Bécsbe, ennek ellenére az uralkodó pár a két kislánnyal indult el, biztos, hogy ment a hibáztatás, a bűntudatkeltés, szóval nagyon-nagyon összetett érzésekről van itt szó, és biztos, hogy Zsófia is szigorú volt Erzsébettel, ugyanúgy, ahogy magával is korábban. Nyilván szerette volna formálni Erzsébetet a saját képére, akit azért nem lehetett olyan könnyen. Úgyhogy ez mind-mind benne volt, és ugye ennek hatására Erzsébet végül is tulajdonképpen elmenekült a bécsi udvarból. Jött Magyarországra, utazott Európa szerte, de azért ennek szerintem Zsófiához azért sok köze lehetett. Kimondhatjuk azt is tulajdonképpen, hogy Ferenc József az édesanyja és a felesége között őrlődhetett, tehát ez egy ilyen nagyon szerencsétlen hármas volt, egészen Zsófia főhercegnő 1872-es haláláig.
1: Van itt valami Budapesten, ami egyébként hozzá kötődik, vagy őre emlékeztet?
0: Én nem találtam semmit. Szobra, elnevezés róla, tudomásom szerint nincsen.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Neuhauser Emil Béla rendező, akivel a Hiánybetegség című kortárs drámáról beszélgettünk. Aztán 5 és 6 óra között eljött hozzánk Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes citeraművész, aki szeptember 26-án 8 állomásos turnéra indul, Határtalan hangok címmel. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
4: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Őrizetbe vettek egy merényletre készülő férfit Németországban. Folytatódik a változóan felhős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szivek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Belkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt. Egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. Hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Őrizetbe vették az Iszlám Állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terrorcselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merénylethez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága nem ismert. Folytatódik a változékony idő, elszúrtan lehet eső. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
6: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 9. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába, így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el, az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Utalvány formájában kézbesítik az iskola kezdési támogatás második részletét. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormány döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Elmondta, hogy a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is átvizsgálhatja majd. Magyar Péter azt is közölte, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből most rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, hogy szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskola kezdési támogatás második részletét, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Ismét légitámadásért egy a lengyel határhoz közeli benzinkutat Ukrajnában. A lengyel légteret nem sértették meg a drónok, de a járőröző vadászgépek ezúttal is felszálltak. Átmenetileg lezártak két kelet-lengyelországi repülőteret. A lengyel kormányfő azt mondta, egyre több jel utal arra, hogy Oroszország a háború kiterjesztésére készül. Donald Tusk hangsúlyozta, az incidens aznap történt, amikor Lengyelországban megemlékeztek az 1939-es szovjet támadás évfordulójáról. Őrizetbe vették az iszlám állam egy merényletet tervező hívét Németországban. Brémában egy templom lett volna a tervezett terror cselekménye első célpontja, már egy lőfegyvert is beszerzett. A gyanúsított egy iraki állampolgár és a merényletéhez egy másik személyt is beszervezett. Az ő személy azonossága még nem ismert. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is, többfelé lehet eső.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József, a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászló tartó rúd állt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlék együttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenebár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaji aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Pap László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az áristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az áristop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 000 sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az áristopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áristoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenebár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-jére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árrestopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árrestopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrestoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1938. május 25-én ünnepélyes keretek közt rendezték meg Budapesten az Eukarisztikus Világkongresszust, amelynek leglátványosabb eseménye kétségkívül az első nap este lezajlott hajókörmenet volt. Az oltári szentség előtt hódoló körmenet a Szent István Bazilikából indult a Dunapartra az Eötvöstéri hajóállomáshoz, ahol a körmenet 9 kivilágított hajója várta őket. A Gellért-hegyen rendezett tűzijáték végén a Citadellánál 50 méter magas, hatalmas kereszt gyulladt ki bengáli tűzből, vörösre festve a főváros egét. Már éjfél is elmúlt, amikor a hajó visszatért a partra, és körmenetben kísérték vissza a bazilikába az oltári szentséget. Az esti hajós körmenet koreográfiája és technikai kivitelezése egyedülállónak mondható az akkori Európában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a kis herceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kerületek számozásakor a budai belső kerület kapta az egyes sorszámot. Innen pedig, mint a többi nagyvárosban, kifelé nőtt a kerületek sorszáma, méghozzá többnyire az óramutató járásával megegyező irányban, spirális alakban. A főváros az 1873-as egyesítéskor csak 10 kerületből állt. 1930-ban azonban már 14-re emelkedett a számuk. 1950-ben pedig 22 kerületet alakítottak ki. Ez lett az úgynevezett Nagy Budapest. A város legfiatalabb kerülete a 23., amely 1994-ben vált le a 20. kerületről.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Polgári Kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az árstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.